0: Bel itt senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Marad a napos meleg idő záporokkal. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Az egész Tisza frakció és sok tiszás szerint is nagyszerű köztársasági elnök lett volna Polgár Judit, közölte Bódis Kriszta, a kormánypárt parlamenti képviselője, kormánybiztos. Hozzátette, szomorúan tudomásul veszi és megérti a sok nagymester döntését. A Fidesz szerint Polgár Judit az egyetlen jó döntést hozta azzal, hogy nem vállalta el a köztársasági elnöki pozíciót. Bóka János, az ellenzéki párt frakcióvezető helyettese úgy fogalmazott, a kialakult méltatlan helyzetért a felelősség Magyar Péter terheli. Szerdától újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-éig lehet benyújtani. A támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogirtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás, a szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogirtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar megyében lehet számítani. A vízirendőrök 27 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén. A legtöbb segítségkérés az erős szél miatt elsodródott szaposoktól, valamint műszaki hibás vagy felborult vitorlásoktól érkezett. A rendőrség ismét a viharjelzési szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Rosszul lett egy utas, ezért Budapesten szállt le a Qatar Airways Frankfurtba tartó járata. A Dohából indult gép a Velencei tó fölött járt, amikor a budapesti reptér irányába fordult. A repülő reggel 6:30 előtt szállt le Ferihegyen, ahol a sürgősségi egység ellátta az utast.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Hajnalban 10-15, kedden napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Az összes dolog az életemben, minden jó és szép. Az összes dolog az életemben, tartson örökké. Kezemben a fényképed, szinte beszél hozzám. Hallanám a hangod, te nem vagy itt már. Ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér. De semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

0: állok a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.
1: De jó volna, de jó volna, de jó volna.

0: összes dolog az életemben tartson örökké. Az összes dolog az életemben minden jó és szép. Az összes dolog az életemben tartson örökké.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Marad a napos meleg idő záporokkal. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Jelentősen drágult a gáz Európában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A Saknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Az egész Tisza frakció és sok tiszás szerint is nagyszerű köztársasági elnök lett volna Polgár Judit, közölte Bódis Kriszta, a kormánypárt parlamenti képviselője, kormánybiztos. Hozzátette, szomorúan tudomásul veszi és megérti a sok nagymester döntését. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást, adókedvezményt, gyorsított engedélyt és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. 4 hónapja nem volt olyan drága a gázára Európában, mint most. Az irányadónak számító holland gáztőzsdén 1 megawattóra csaknem 60 euróba kerül, ami nagyjából a duplája az 1 évvel ezelőtti árnak. A drágulás oka az Egyesült Államok és Irán között kiéleződő feszültség, amely befolyásolja a Hormuzi szoroson áthaladó tengeri gázszállításokat is. Andy Bynum Manchester volt polgármestere, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke. 3. Károly király megbízta az új brit kormány megalakításával. Előzőleg Keir Starmer leköszönő miniszterelnök formálisan is benyújtotta lemondását az uralkodónak. 50 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság az AliExpressre az illegális termékek kezelése miatt. A brüsszeli testület szerint a kínai online piactér megsértette az uniós digitális szolgáltatási szabályokat, mert nem tett eleget a veszélyes és hamisított árucikkek terjedése ellen. A Mohácsi csatáról nyílt kiállítás a Szegedi Somogyi Könyvtárban. A Történelem sorsfordító lapjai című tárlat az 500 éve lezajlott Mohácsi csata előzményeit és történelmi, kulturális, vallási és társadalmi hatásait mutatja be korabeli kiadványok segítségével. A kiállítás október 21-ig látható.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Hajnalban 10-15, kedden napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Itt a Ceglét hangja az FM92-tön, kedves hallgatók, köszöntöm Önöket, a mikrofon mögött Vörös Nándi, és szólóba jelentkezik mostantól egy, hát már egy ideje, a Ceglét hangja című műsor, úgyhogy én próbálom Önökkel együtt karöltve vezetni ezt a műsort, mert hogy igazából Önöktől várjuk a válaszokat. A kérdés már ismerős lehet, egyszer már feltettük, de annyi izgalmas válasz érkezett, hogy úgy döntöttük, lesz folytatás. Mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeség volt? Ezzel a témával megyünk hát tovább. 0635925925-ös kívánságkukac@ceglidradio.hu vagy e-mailen, Facebookon, a facebook.com/ceglidradio címen is írhatnak nekünk, akár üzenetet, akár kommentet. A lényeg az, hogy küldjék el, hogy volt ilyen hülyeségük, és rengeteg ilyen hülyeség volt, amit az előző adásban megkaptunk, és volt egy nagyon hosszú üzenet, ami akkor már nem fért bele, egyébként Anitától. És hát ezzel fogok kezdeni, hiszen ez még váratott magára a múltkori adásban is. Persze van még több üzenet is, amit az előző adásban kaptunk, majd ezekkel megyünk tovább az elején, de jöhetnek az új üzenetek is. Tehát mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeség volt? Tehát Ani üzenete, már ovis koromban tudtam, hogy olyan dolgokért fizetni kell, mint a víz. De ezt nem igazán értettem, hogy hogyan működik. Viszont egyszer csak gondoltam egyet, hogyha nem iszom meg az összes vizet, hanem mondjuk a felét leöntöm a lefolyón, akkor így tuti úgy kezelik, mintha én is adtam volna nekik. Hogy kiknek, nem volt elképzelésem, és így majd kevesebbet kell fizetni. Ezen logika mentén hihetetlen spórolásba kezdtem, rengeteg időm és energiám ment el rá, hogy kiengedjek egy csomó vizet, csak hogy folyasson lefelé a lefolyón a víz. Mindegy, hogy miről volt szó, egy plusz pohár vagy egy kád vízről leengedtem. Elképzeltem, hogy milyen büszkék lesznek rám, hogy ennyi spóroltam nekik. Nos, ez nem így lett. Amúgy nem voltunk szegények, szóval nem is lett volna szükségünk ilyen spórolásokra. Egyszer a nővéremmel meg akartuk lepni a szüleinket, eldöntöttük, hogy sütünk valamit, viszont nem tudtunk sütni, meg mivel nem voltunk túl nagyok, nem is hagytak hosszabb ideig egyedül minket. Ez nem zavart egyáltalán, és a kelt tészta mellett döntöttünk. Tudtuk, hogy anyom mindig napra rakja, de december volt, szóval korán sötételett, így a lámpa mellett döntöttünk. Sajnos a lámpa fényénél kb. 10 percig keresztett tészta nem volt az igazi, plusz azt sem tudtuk igazán, hogy mennyire állítsuk az időt. Valami ehetetlen íze lett a végén, ugyanezen a délutánon eldöntöttük, hogy csinálunk előre húsvétra kókuszgolyót, azt nem lehet elrontani, és anyom is boldog lesz, hogy nem kell annyit készülnie, szóval eldugtuk, hogy majd örülni fog neki. Még húsvét előtt megtalálta, de így is egy tál szőrös valami volt helyette, bármennyire sírtunk, nem tartotta meg húsvétig. Erről van szó, kedves hallgatók, a témánk tehát mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeség volt, ilyen... Hát gyermeki ártatlanságból vagy tudatlanságból fakadó dolgokat várunk, ahogy az első üzenet küldőnk is bemutatta, úgyhogy akinek hasonló sztoria van, mindenképpen küldje el a 0635 92 92-re, és itt a Ceglét hangjában én, Vörös Nándi megosztom a közönséggel, úgyhogy tartsanak velünk, remek adás elébe nézünk.
1: Ceglét Rádió 92-5.

Kristóf írja, hogy általános iskolában a legjobb barátommal kitaláltuk, hogy mi meg tudjuk majd építeni az igazi Knight Rider kocsit. Ilyen és ehhez hasonló gyermeteg ötleteket várunk. Mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeség volt? Ezeket a válaszokat várom a 0635-92-92-re, vagy a kívánságkukac@cegledradio.hu-ra, esetleg a Facebookon. Úgyhogy írjanak nekünk, ez itt a Cegléd hangja, én meg Vörös Nandi vagyok, és már is megyünk tovább, mi még az elmúlt adásban érkezett üzenetekkel, de hogyha van új, természetesen azt is várjuk szeretettel. Emma írja nekünk, hogy a szomszédlányjal kitaláltuk, hogy sört főzünk a kertjükben lévő komlóból. Elolvastuk, mi van a sörös címkén, aztán egy homokozó vödörben összekutyultunk komlót, búzát, mert hát árpa nem volt, a maláta részt meg nem értettük, szórtunk rá darált kukoricát, felhúztuk vízzel, kitettük a napra pár napig, és vártuk a csodát. Pár nappal később meg akartuk kóstoltatni az apukájával, de felvilágosított, hogy a sört nem így főzik. Ekkor rájöttünk, hogy hát akkor megfőzzük a nyári konyhában, sajnos ezután se voltak hajlandóak apukáim megkóstolni, mi meg nem értettük, hogy mi lehet a baj vele, pedig leszűrve sörös üvegbe is töltöttük. Egyébként igen, tehát én sem értem, hogy miért nem kóstolták meg, simán működhetett volna a dolog. Hasonló üzenet érkezett egy névtelen üzenet küldőtől. Mi vonatot építettünk mamám hátsó kertjében, fakarókból meg, amit találtunk a fészerben. Mama kertjén túl egy kis vasút, ami kiskörös Kecskemét vonalon közlekedett. Kismuki volt a neve, mindig a vonatot építettük, integettünk a masinisztának. Az ránk tülkölt a kis mukiból. A szomszéd öregasszonytól meg kaptunk érte ilyen golyóforma rágót, mert nem volt órája, és a kis muki tülkölése miatt tudta, hogy kezdődik a Rosalinda. Egyébként igen, mennyire jók ezek a falusi összehangolódások, hogy ő mindig integet, hogyha pontos volt a vonat, akkor ez alapján be lehetett lőni azt is, hogy egy sorozat mikor kezdődik, tökéletes, tökéletes, és hát aztán végül gondolom sínre tenni nem sikerült azt a mozdonyt, de legalábbis ők mindent megtettek. Német juhász kutyák szőrét gyűjtöttem a papánál, hogy én abból kesztyűt,

0: 925-925-925-ös. Mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeség volt? Erről szól a Cegléd hangja.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Merre lehet?
1: Már is folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-tön, kedves hallgatók, és egy újabb üzenet, gyermeteg ötleteket várunk második alkalommal. Mi volt az, ami gyermekként hatalmas ötletnek hitt, de igazából hülyeség volt, és rengeteg remek válaszunk érkezett már is. Itt van Máté üzenete. A szomszéd gyerekkel kitaláltuk, hogy ásunk egy alagutat az ő kertjükből a mi kertünkbe. Ő egy fenyő alatt kezdte, mert ott kevésbé volt feltűnő, viszonylag közel a kerítéshez, de mindig beleakadt a gyökerekbe. Aztán valahogy így is kiszúrták a próbálkozást. Ebbe belejátszhatott, hogy lehetetlen az alagút, a titokban alagutat ásni a ház sarkától 2 méterre, szóval még térdig se érő gödörnél lekapcsolta az apja a projektet. Na mindegy, majd átások én. Sajnos a kerítés melletti gyepet nem lehetett felásni, úgyhogy nem tudtam a kerítés mellől indítani, az alagutat csak 10 méterrel arrébb, na de hát annyival izgalmasabb lett volna. Én eljutottam lefelé derékig, ott már nagyon nehéz volt lefelé menni, aztán kitaláltam, hogy akkor én is elkanyarodok oldalra, mert a dögnehéz ásó döfölése helyett a kiskapával lehetett vájárkodni. De az is tetül lassan haladt, megépült kb. 30 centi a nagy projektből, aztán feladtuk. Hát igen, sajnos ezeknek a történeteknek legtöbbször feladása vége, de azért a próbálkozást mindenképpen dicséretesnek tartjuk, és most remek téma ez a műsorhoz. Nem értettem, hogy miért baj, ha otthon a papír nyomtatás, ha nincs otthon papír a nyomtatáshoz, hiszen elég, ha elkezdünk fénymásolni üres lapokat. Teljesen logikus, kedves hallgatók, az üres lapot lefénymásoljuk, és már is ott a lap. Az, hogy kerülök egyet robogóval, bicózni úgyse tudok, meg hát úgy sincs itthon senki, 10 éves voltam, a kerti hintaágy fogott meg, lol, írja nekünk Ernő. És hát igen, ezek a robogós projektek, én valahogy mindig féltem, apukámnak babettája volt, és így mindig féltem attól, hogy úristen, ezt egyszer megindul, fel se bírom emelni majd, és én sosem mertem megcsinálni, de hát idézőjelben minden tiszteletem azoknak, akik megtették. Ott volt a kisasztalom mellett a fal, azon meg a tapéta. Ami azért mégiscsak egy óriási nagy papír, és ha egy óriási nagy papír lát az ember, ami ráadásul fehér és minimális mintával, meg dombornyomással arra rajzolni kell, sőt, 5 évesen erkölcsi kötelesség. Na de a tapétára nem szabad rajzolni. Úgyhogy más cselesz kellett folyamodnom, először is fel kellett ráírni valami fontosat, az írás komoly dolog, nem firkálás, úgyhogy fogtam egy sárga filcet, rajzoltam egy négyzetet, érzékeltem ezt a fontos, érzékeltetve, hogy ez egy fontos irat, majd 3 sort írtam bele. Írni persze nem tudtam, de hát a felnőttek ilyen kacskaringós vonalak írnak egy sorba mindenfelé hurkokkal, úgyhogy én is így csináltam. Ezzel már nagyon komolynak tűnt a kis sarkom az asztalommal, mert egy fontos iratom is volt a falon. Később aztán csak hajtott a kíváncsiság, oké, rajzolni nem szabad, de akkor felfestek egy piros pöttyöt. Az csak úgy szolidan elfér, tuti nem veszik észre. Így hát lett egy 5 cm-es piros pötty is a fehér tapétán, ami egyébként is közel volt a szekrény széléhez, szóval biztosan nem feltűnő. Így csak én tudtam, hogy ott van, és nem firkáltam össze a falat. A szomszéd háza már nem volt ilyen szerencsés, azt rendesen kifestettem. Írja nekünk egyébként Kristóf, hát remek üzenet, pontosan ezekre vágyunk, amikor a gyermeki ártatlanságból adódóan elindul valamilyen folyamat, aztán ki tudja, hogy hol áll meg, hát igen, a szomszédház falánál áll meg ebben az esetben. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, jönnek további gyermeteg ötletek, amelyek aztán hülyeségnek bizonyultak itt, a Ceglét hangjában.

Továbbra is a Ceglét hangját hallgatják az FM 92-tön, kedves hallgatók. Vörös Dányi vagyok, és egy ideje már szólóban próbálkozunk ezzel a műsorral, ami mégsem szóló, mert hát önök, a kedves hallgatók küldik a válaszokat arra a kérdésre, hogy mi volt az, amit gyermekként hatalmas ötletnek hittek, aztán mégis hülyeségnek bizonyult. Kb. 5 évesen haverral elkezdtünk egy nagy lyukat ásni, hogy olajat találjunk, és ebből gazdagok legyünk. Aztán kb. 40 centinél megijedtünk, hogyha feltör, akkor nem fogjuk tudni megállítani, ezért inkább gyorsan visszatemettük. Ezt egyébként Dávid írta nekünk. Én ugyanezt csináltam unokatásommal, az előző adásban elmondtuk, hiszen ez már egy folytatásos műsor, hogy mi kutat akartunk ásni, és mi is féltünk attól, sőt, hát inkább a mamám még féltek attól, hogy a kertben tényleg fel fog törni a víz, és akkor már mit csinálunk vele, de mi azért ástunk tovább, mi nem adtuk fel. Én Attila koporsóját akartam kiásni, amikor megtudtam, hogy ezüstből meg aranyból van, és tuti a mi kertünk alatt lehet. Írja nekünk Bence, pontosan ezeket a válaszokat várom, kedves hallgatók, csodálatos. Általánosban barátnőmnek nagyon tetszett egy fiú, csak hogy ő 8-os volt, mi meg sokkal fiatalabbak. Már közeledett a tanév vége, és kétségbe esett, hogy el fog ballagni a fiú, és még nem sikerült hozzászólnia sem. Na, nekem jött a nagy ötlet, mondjuk a fiú húgának, hogy szóljon neki, másoljon nekünk CD-kre zenét, minden héten mást, és akkor majd nem lesz ideje tanulni, megbukik, és ott marad jövőre is. Hibátlan ötlet, bár úgy emlékszem, hogy a nulladik lépésig jutottunk csak el. Ezt meg Anna írta nekünk, és csodálatos. Tehát amit a gyerek kigondolt, nem az, hogy a CD írással már föl lehetett volna hívni magunkra a figyelmet, vagy hát magukra, hanem majd ezáltal, hogy folyamatosan CD-ket ír, megbukik, tovább marad, megvan oldva a szerelem. Tehát csodálatos, nagyon szépen köszönöm. És akkor nézzünk egy következőt. Elraktam 20 forintot, amellé, az üzenet mellé, hogy amit a 4 évvel későbbi énünknek írtunk a suliban, valószínűleg nem értettem, mi az az infláció és a defláció közötti különbség, szóval úgy gondoltam, hogy 4 év múlva simán házat veszek majd belőle, nem jött össze a dolog. Igen, hát apróság. Megtörténhetett volna, alakulhatott volna úgy is, hogy a forint addigra máshogy változik. Nem úgy alakult, nem lett ház. És akkor nézzünk még egyet a blokk végére, kedves hallgatók, sőt az óra végére, de ne izguljon senki, a következő órában folytatódik a Ceglét hangja a további gyermetek ötletekkel. Még egyet nézzünk, 5 évesen beteg voltam, kaptam rá kanalas gyógyszert. Anyukám elég sokat sápítozott, hogy már megint beteg ez a gyerek, én meg kitaláltam, hogy hülyeség apránként fogyasztani naponta a gyógyszer, sokkal gyorsabb, ha egyben megiszem az egészet, és puff, meg is gyógyulok. Fel kellett érte mászni a szekrényen is, de se baj, megoldottam. Mondhatni nem voltam elégedett az eredménnyel. Anyukám a nagyszerű megoldásom ellenére már nem csak sápítozott, hanem sírt is. Ezt pedig Dani írta nekünk, és hát igen, szóval ezzel óvatosan, ez mindig benne van a pakliban, hogy nagyon elhisszük, hogy megvan a tökéletes ötlet, és amíg a vizet fogyasztjuk el, mert azt hiszük, hogy akkor visszaszámolnak nekünk valamennyi vízfogyasztást, az még talán annyira nem is ártalmas, bár anyagilag az is igencsak megnehezítette a család dolgát, de mikor sok gyógyszert veszünk be, hogy megelőzzük a betegséget, vagy kismotorral nekihajtunk a kerti hintának, na hát abból nagyobb bajok is lehetnek. Úgyhogy ezeket persze jó átvenni, de nehogy valaki ötletet merítsen ebből a dologból. Ezeket azért is hasznos így elmondani, mert hát kiderül, hogy nem váltak be. A lényeg az, hogy gyermeteg ötleteket várunk a következő órában is, mert a műsor folytatódik, a Ceglét hangja második órájában is. A kérdésünk, hogy mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek hitt, de aztán igazából kiderült, hogy hülyeség. Vörös Nándi visszavárja önöket, tartsanak velünk a következő órában is.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Marad a napos, meleg idő, záporokkal. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Újabb támogatásra pályázhatnak az asszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Az egész Tisza frakció és sok Tiszán szerint is nagyszerű köztársasági elnök lett volna Polgár Judit, közölte Bódis Kriszta, a kormánypárt parlamenti képviselője, kormánybiztos. Hozzátette, szomorúan tudomásul veszi és megérti a sok nagymester döntését. A Fidesz szerint Polgár Judit az egyetlen jó döntést hozta azzal, hogy nem vállalta el a köztársasági elnöki pozíciót. Bóka János, az ellenzéki párt frakcióvezető helyettese úgy fogalmazott, a kialakult méltatlan helyzetért a felelősség Magyar Péter terheli. Szerdától újabb támogatásra pályázhatnak az asszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani. A támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli asszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogirtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás, a szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogirtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar megyében lehet számítani. A vízirendőrök 27 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén. A legtöbb segítségkérés az erős szél miatt elsodródott szaposoktól, valamint műszaki hibás vagy felborult vitorlásoktól érkezett. A rendőrség ismét a viharjelzési szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Rosszul lett egy utas, ezért Budapesten szállt le a Qatar Airways Frankfurtba tartó járata. A Dohából indult gép a Velencei tó fölött járt, amikor a budapesti reptér irányába fordult. A repülő reggel 6:30 előtt szállt le Ferihegyen, ahol a sürgősségi egység ellátta az utast.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futó zápor. Hajnalban 10-15, kedden napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: These beautiful things that
1: are... Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, és annak is a második órája az FM 92-t. Én Vörös Tándi vagyok, és egy ideje már szólóban folytatjuk a műsort önökkel. Hát az azt jelenti, hogy műsorvezetőtársam nincsen, én itt vagyok, és önök is itt vannak szerencsére, mert hogy az önök válaszaiból áll össze az adás. A kérdése, amely nem más ezen az adás, ebben az adásban, mint azt, hogy mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de később hülyeségnek bizonyult. Rengeteg üzenetet kaptunk, ez már egy második alkalom, hogy ezzel a témával foglalkozunk, és hogyha így megy tovább, lehet, hogy lesz egy harmadik is, mert még mindig bőven akad. 0635 92 95 5-ös, ha még önök is úgy gondolnák, hogy elküldenek még valamit, de a Facebookon vagy az e-mail címünkre a kívánság@ceglédradio.hu-ra is írhatnak nekünk. Kivágtam a reklámújságból egy-két terméket az árával együtt, aztán kiültem egy pokrócra a lépcsőházban, magam elé kipakoltam az árut és vártam a vevőket. Sajnos senki nem vett tőlem se papír tejet, se pedig papír plüssmackót, írja nekünk Andi. Igen, ezt én is csináltam, én azért annyival tovább mentem, hogy már nem használt játékaimat pakoltam ki. Ilyen kis garázsvásár jelleggel nálunk nem panel volt, hanem rendes kertes ház Abonyban, és akkor oda az árok mellé egy kis asztalra kipakoltam a dolgaimat, és akkor próbáltam árulni. Azt hiszem, hogy egy-két néni talán az unokájának vett is valami cukiságot, de igazából nem futottam be ezzel a bizniszsel, úgyhogy aztán maradt a rádiózás. Gyerekkoromban, amikor valami érdekes ment a tévében, de már nagyon álmos voltam és nem akartam elaludni, kitaláltam, hogy majd mozgatni fogom a lábam, hiszen mozgás közben úgysem lehet elaludni. Nem igaz? Hát igen. Egy darabig biztos, hogy mozog az a láb. Inkább az volt a baj nálam gyerekkoromban, amikor olyan filmet néztem, X-akták mondjuk, amit úgy nem nagyon engedtek, de én lelopóztam a lépcsőn és így kukkoltam befelé, hogy mégis mi megy a tévében, aztán láttam valami olyat, amitől aztán nem tudtam aludni egész este. Ez többször is megtörtént, de azért újra és újra megtettem én is, bár ez nem a témánkhoz kapcsolódó dolog, csak beugrott ez az emlék. Tehát a kérdésünk továbbra is, hogy mi volt az, amit gyerekként hatalmasnak ötletnek hitt, de igazából hülyeség volt. Nekem megvan az összes BKV havi bérletem kb. 2001-től, míg hőpapírra nem álltak át, mert nagyon tetszett, hogy minden hónapban más színen nyomták a hónapot a bérletre. Illetve 2004-től olyan 2012-ig mozijegyeim is, mivel ezek már akkor hőpapírra nyomódtak, a kollos filccel írtam rá... Írtam át őket, amikor láttam az elsőnél, hogy kezd kopni. Nem tudom, miért tartogattam ezeket, mondjuk nem is foglal sokat, szüleim azóta szívják is a vérem, de most erről eszembe juttattad. Hát igen, én is nagy jegygyűjtő voltam, azt hiszem, hogy van is egy füzetem félre rakva, mozijegyeket gyűjtöttem bele, először mozijegyeket, aztán hátulról visszafelé elkezdtem haladni minden más jeggyel is. Jegyzék, ez volt a címe, vagy ez volt ráírva az előlapra, és én is rengeteg mozijegyet, BKV jegyeket mondjuk azt nem, meg bérleteket. Az nekem azért, hogy mondjam, nem adott annyit, de én is gyűjtöttem például szalvétákat, meg kártyanaptárakat. Örököltem egy nagyobb, hát örököltem, mamám nem gyűjtötte tovább, és így megkaptam tőle egy nagy csomagot, és akkor én kitaláltam, hogy gyűjteni fogom. Hát az 1960-as évektől a 85-90-ig, amit mamám gyűjtött, az volt a nagy gyűjtemény, és én még hozzáraktam párat. Na és nézzünk még egyet, napelemes zseblámpa 1985-ben találtam ki, mindenki lehülyézett, most meg megvehetett boltban is, írja nekünk Máté. Hát igen, kitaláltad, de meg is valósítottad, az a kérdés, mert hogyha igen, akkor simán lehetséges. Egyébként ma már tényleg működik a technika, ugye zseblámpa akkor kell, amikor sötét van, akkor meg a napelem nem működik, de a napelem ma már begyűjt annyi energiát, hogy este is működtesd vele. Ugyanilyen volt, emlékszem, nekem a napelemes kalkulátor, vagy hát számológép, hogy egy teljesen kész voltam, hogy nem kell bele elem, és úristen, persze nem tudom, nem igazán sokat fogyaszt egy számológép, de azért én nekem nagyon tetszett az, hogy még azt az elemet se kell beletenni. Kedves hallgatók, mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de aztán igazából hülyeségnek bizonyult? Várjuk a válaszokat 0635 92 95 5-ös.
2: Ceglédrádió, változatos és friss!

Ceglét hangjában gyermeteg ötleteket várunk második alkalommal. Ez a témánk, mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeségnek bizonyult. Rengeteg válasz, már is megyünk tovább. Kiskoromban többször elhangzott, hogy ha hegesztenek valahol, akkor nem szabad a fénybe belenézni. A tévében ezután egy ideig, ha hegesztést láttam, például a Discovery Channel-on, akkor szépen eltakartam a szemem, ahogy tanították. Egyébként ez nagyon jó technika, tényleg nagyon erős a fénye, és hát egy gyerek mit csinál ilyenkor? Tehát pontosan az van, nem szabad oda nézni, hát jó, hogy próbál oda nézni a gyerek, legalább úgy fél szemmel, de közben fél is egy kicsit, hogy hát akkor mi lesz, hogyha valami baja lesz a szememnek. Minden esetre óvatosan, hogyha egesztenek, akkor csak óvatosan, kedves gyerekek és kedves felnőttek itt. 7. osztály, újságpapírba vágtunk ki betűket, és készítettünk fenyegető levelet, hogy a matek tanár táskájába rakjuk, hogy ne merjen tézét iratni. Mondjuk azt nem tudtuk, hogy célszerű-e bele valami rosszat is tenni, hogy ez történik, hogyha nem. Szóval csak ne merj dogát iratni, így jutottunk, életünk ötletének tartottuk, mert a filmekben mindig megijedtek tőle. Sajnos Marcel már nem írta le a választ, hogy vagyis a reakciót, hogy mi történt ezután. Arra lettem volna igazán kíváncsi, hogy ha a tanár megtalálja, gondolom megtalálta, és hogy volt-e valami retorzió, vagy kinyomozta, hogy ki volt a tettes, és lett-e tézé, leginkább ez az izgalmas kérdés. Kanapéról ugráltam le egy bevásárló szatyorral, mintha ejtőernyő lenne. Elég kitartó voltam, mert rendszeresen próbálkoztam vele, de nem maradtam sohasem a levegőben, írja nekünk Soma. És hát az a helyzet, hogy én azért nem voltam olyan bátor, hogy én ugráljak le, de játékkatonáimnak vagy tini ninja teknőceimnek rendszeresen applikáltam valamilyen ejtőernyőszerű dolgot, és amikor egyszer találtam olyan könnyű katonát, amit egy nagyobb zsebkendővel akár meg lehetett ireptetni egy kicsit, nem sokat, de úgy érezhetően lassult a zuhanása, miközben ejtőernyőzött, akkor nagyon-nagyon elégedett voltam és boldog, hogy ez sikerült. Párszor pléddel megpróbáltam én is leugrani, hát ha fogja a levegőt, nem magasról, és senki ne ugráljon magasról. Az ejtőernyőzés egy komolyabb szakma ennél. Mézet akartam készíteni, de az én nyálam és a narancslé nem működött úgy, mint a méhek nyála. Még korábban kaptam egy csodálatos csuki nyuszit karácsonyra, amit az ágyam mellé tettünk éjszakára, miután anyu kiment, úgy döntöttem, inkább vele alszom. Rest in peace, az a nyugodj békén.

0: idézőjelben vagy macskakörömmel írta, nagyon-nagyon bennünk volt gyerekekben, hogy valami mérgező italt keverjünk össze, és erről meséltem is, hogy mindenféle bogyókat, lejár dolgokat, tojást ütöttünk bele, minden megtörtént, amitől majd méreg lesz, és akkor a betörő azt hiszi, hogy kóla, és majd megissza a pultról, mert pontosan ezt szokták csinálni a betörők. A másik pedig az nagyon tetszik, hogy felhőt próbáltál gyűjteni. Én egyszer, még 10 éves koromban, amikor a tengernél jártam, akkor hazavittem a tengervizet anyukáméknak egy pici homokkal, és 2 hónappal később elővettük, hogy majd nosztalgiázunk, és annyira büdös volt, ki kellett dobni még az üveget is. Nos, kedves hallgatók, mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeség volt, várjuk a válaszokat, és hamarosan a műsor végére érünk, úgyhogy mindenki siessen, aki még bele akar férni ebbe, bár kilátásba helyezem a 3. adást ebből a témából.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatlan

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Marad a napos meleg idő záporokkal. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Jelentősen drágult a gáz Európában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A saknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Az egész Tisza frakció és sok tiszás szerint is nagyszerű köztársasági elnök lett volna Polgár Judit, közölte Bódis Kriszta, a kormánypárt parlamenti képviselője, kormánybiztos. Hozzátette, szomorúan tudomásul veszi és megérti a saknagymester döntését. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást, adókedvezményt, gyorsított engedélyt és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. 4 hónapja nem volt olyan drága a gázára Európában, mint most. Az irányadónak számító holland gáztőzsdén 1 megawattóra csaknem 60 euróba kerül, ami nagyjából a duplája az 1 évvel ezelőtti árnak. A drágulás oka az Egyesült Államok és Irán között kiéleződő feszültség, amely befolyásolja a Hormuzi szoroson áthaladó tengeri gázszállításokat is. Andy Bönen Manchester volt polgármestere, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke. Harmadik Károly király megbízta az új brit kormány megalakításával. Előzőleg Keir Starmer leköszönő miniszterelnök formálisan is benyújtotta lemondását az uralkodónak. 50 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság az AliExpressre az illegális termékek kezelése miatt. A brüsszeli testület szerint a kínai online piactér megsértette az uniós digitális szolgáltatási szabályokat, mert nem tett eleget a veszélyes és hamisított árucikkek terjedése ellen. A Mohácsi csatáról nyílt kiállítás a Szegedi Somogyi Könyvtárban. A Történelem sorsfordító lapjai című tárlat az 500 éve lezajlott Mohácsi csata előzményeit és történelmi, kulturális, vallási és társadalmi hatásait mutatja be korabeli kiadványok segítségével. A kiállítás október 21-ig látható.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futó zápor. Hajnalban 10-15, kedden napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.

0: Hadszeglét hangját hallgatják az FM 92-t, én Vörös Nándi vagyok, és a mai témánk mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeség volt, és hát második alkalommal foglalkozunk. Ezzel a témával ráadásul a második alkalom második óráját kezdtük meg, és már csak kettő blokk van hátra, ez meg a következő, úgyhogy mindenki, aki még bele akar férni, siessen 0635 92 92, remek válaszaink vannak. Már is itt jön a következő. Elhagytam egy aranyfülbevalót, annyira sajnáltam, hogy arra gondoltam, álmomban meg lesz. A zsebembe rakom, és reggel ott lesz a pisi zsebében. Ne kérdezzétek. Ja, gondolom a párját raktad bele, és akkor megtalálod majd, vagy hogy így elvezet. Ezt egyébként Lili írta nekünk, ezt az üzenetet. Igen, egyébként az állammal nagyon sok gyerek mahinál, már olyan szempontból, hogy vagy valamilyen intuíciót, vagy valami útmutatást várt tőle, vagy nem tudom, kicsit jobban hiszünk az álmokban, mint talán felnőtt korban, bár vannak olyan felnőttek, akiknek lehet, hogy pont fordítva működik. Gyerekként azt hittem, hogy ha keresek például 500k-t nettóban egy hónap alatt, akkor az két hónap múlva 1 millió. Tehát ez igaz, 500 ezer forint, hogyha bejön, és nem költesz belőle semmit, akkor meg lehet az 1 milliód simán a két hónap alatt, csak hát az a szomorú valóság, hogy költeni kell dolgokra. Mint ahogy az adásunk elején kiderült, a vízre is. Tehát azt, hogyha leengedjük a vizet és kiöntjük pohárból a lefolyóba, az nem jelenti azt, hogy visszatérítenék az árát. Annyira nem felel meg az én válaszom a kérdésnek, mert nem találmány vagy ilyesmi, de gyerekkoromban öreganyám házától a szokásosnál 10%-kal messzebbre barangoltunk el az utcában lakó barátommal, és találtunk egy talicskára való csillogó fényes drágakövet, de akkor állt még egy kókuszdió. Mint egy kókuszdió. Hazavittük megmutatni a mamának, és bezsongva mondtam neki, hogy nagyon-nagyon gazdagok lettünk, mosolyogva világosított fel, hogy azokat jobb lesz, ha letesszük, mert össze fogja vagdosni a kezünket, és különben is az ajka kristály valószínűleg az utca végében talált egy adag üveghulladékot kitenni, szóval nem ebből lesz, nem ebből veszünk kacsalábon forgó palotát. Amúgy az üveg maradványok, ezek nagyon tetszettek nekem is, apukámnak is volt, ő akváriumot épített, és akkor általában az akváriumba tette bele valahogy ezeket a csillogó, zöldes, vagy éppen fehérnek tűnő, ilyen tényleg kristályszerű valamiket. Az mondjuk elég buta dolog volt, hogy csak így kint hagyták valahol, és akkor bárki megtalálhatja, vagy elérheti, bár mondom, van, aki rajong érte, úgyhogy szerintem ez belefér. Összeszedtem a tollakat a tyúkodvarról, és akkor én most repülni fogok. Írta nekünk Bogi. Hát igen, nem olyan egyszerű, de az ember a saját kárán tanul, csak mindenki vigyázzon magára közben. Most már tudom, miért gyűjti a macska a galambtollakat az udvaron, ő is repülni tanul. Ennyi volt még az üzenet végén. Természetesen hát semmi más nem lehetett az oka, csak hogy ő is repülni tudjon. Gyerekként mindig láttam reklámban, hogy 3 forint a telefon, így teljesen jó üzletnek gondoltam, hogy veszünk pár darabot és eladjuk drágábban. Ez egyébként logikusnak tűnik, mint ahogy azt mondta valaki, hogy elad egy gyufás katuját 1 millió forintért, és innentől kezdve már is milliómos. Arra is volt szó korábban, hogy mennyire azt hiszük, hogy a milliómosnak lenni ez mennyire jó, és manapság már az 1 millió az szinte pár hónap alatt megkereshető, és akkor hol vagyunk. Tehát igazából ma már milliómosnak lenni az egészen más, mint amikor régen azt mondták, hogy úristen, valaki milliómos. Szerintem most már a milliárdosok tartanak ott, mint annak idején a milliómosok, akikre azt gondoltuk, hogy mennyire gazdagok. Elhúztam egy kicsit ezzel az időt, de megyünk tovább hamarosan. 0635 92 92 5-ös.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: 9 évesen meg voltam róla győződve, hogy el tudom készíteni a légdeszkát, amit Marty McFly használt a Vissza a jövőbe című filmben. Komoly tervrajzokat készítettem már meg minden, írja nekünk Milán. És hát igen, az ember elhiszi magáról, hogy miért is ne működhetne az, hogyha látott valami szimpatikus dolgot, még hogyha a jövőből is jött, elkezdünk rajta dolgozni és megvalósítjuk. Aztán általában ez kudarcba fullad, de valaki így szerzett munkát később, mondjuk műszerészként vagy ilyesmi. Úgyhogy igazából ezek nem feltétlenül rossz dolgok, és most azért is nagyon jó, mert előkerül ebben a műsorban, a Szeglét hangjában, mikor is az a kérdés, mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeségnek bizonyult. Jönnek a válaszok, és kedves hallgatók, itt kell bejelentenem, hogy lesz harmadik adás ebből a műsorból. Annyi válaszunk van, hogy biztos nem fér bele már ebbe, úgyhogy bízom benne, hogy majd a harmadikat is meg tudjuk tölteni, de az legyen a jövő zenéje. Most menjünk tovább a már megkapott üzenetekkel. Apám azt mondogatta, sok más bölcselettel egyetemben, hogy ha 18 leszek, akkor majd azt csinálok, amit akarok. Én kis naivel is hittem. Úgy vártam a születésnapomat, mint a messiást. Nagykorú leszek, reggel felébredek és várom a csodát, de semmi. De semmi változás az előző naphoz képest. Vártam valami látványosat, végül is nagykorú lettem. Tudom, 18 évesen már ciki hinni a mesékben, de apám úgy mesélt a nagykorúvá válásról, hogy minimum a házunk körül repkedő fanfárokat játszó angyalokat vártam. Helyettük aznap a szülinapi bulimon megismerhettem a berúgás és a hányás örömét, ezért a karma dolgozott, mert apám szőlőjét sikerült eltalálnom. Jó, hát nem feltétlen bosszút kellett állni, de igen, gyerekként annyira hiszünk ebben a felnőttség csodájában, és hogy mindent tudnak, és hogy egyszerűen föl lehet rájuk nézni, és mikor te válsz felnőtté, és egy gyerek tőled kérdez, akkor jössz rá legtöbbször, hogy hát lehet, hogy nem is fenékig telj fel ez a világ. Valaki, azt hiszem, hogy Maksa Zoltán mondja, hogy és végre a gyermek elkezdi a nagy kábetűs életet. Na mindegy, mindenki tegye, ahol akarja. Elszoktam otthonról, és azt terveztem, hogy elmegyek, építek magamnak fűből sátrat, és innentől kezdve abban fogok lakni. Mikor leértem az utca végére, és elkezdett esni az eső, elgondolkodtam, hogy ez lehet, hogy nem fog úgy menni, ahogy én gondoltam. Végül rendőrök vittek haza, írja nekünk Peti, és hát csodálatos sztori. Rengeteg ilyen ismerősöm van, aki egyszer csak gondolt, hogy világgá megy, vagy elegedett mindenből, és a legkevesebb százalékban rendőrség a vége, de ilyen ismerősöm is van. Általában a kert kapu környékén, vagy egy kicsit messzebb az utcában gondolja meg magát a gyerek, és nagyon is jól teszi, ne szökjön el senki, mert egyébként ez nagyon felelőtlen dolog, de ez többször is megtörtént az én kortársaimmal. Olyan pályát akartam építeni otthon, ami láncreakcióban megy végig, vagyis kinyitod az ajtót, az meglök egy ládát, az feldönt egy könyvet, a könyv leesése következtében egy szerkezet segítségével valami felrepül, stb. Ebből annyi valósult meg a nagy kreativitásban, hogy a fürdőköntös pántját próbáltam hozzákötözni az ajtó kilincshez és egy kis lámpához, hogy ajtózáráskor kapcsolódjon fel a lámpa. Persze ebből annyi lett, hogy ha valaki be akarta csukni az ajtót, akkor fixen majdnem kiszakadt a lámpazsinór. Nem örültek a szüleim, utána nem is kísérleteztem tovább. Hát ez meg nagyon egyszerű magyarázat, reszkessetek, betörők. Tehát hogyha az a filmet egy gyerek megnézi, akkor annyi ötletet álmad, mi is ezért építettünk szerintem csapdákat a padláson, hogy hát tényleg ott valaki megérkezik és rosszat akar, akkor azzal bánjunk el, akkor is, hogyha nem vagyunk ott. És hát mikor nem voltunk ott, a nagyapám fel akart menni a padlásra, de ez már történelem. Kedves hallgatók, ennyi fért bele mára, rengeteg válaszunk van még, úgyhogy biztos, hogy lesz folytatás. Mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeség volt? Ezt a témát harmadik alkalommal is elővesszük, de nem holnap, holnap egy egészen másik adással jövök, tartsanak velünk akkor is. További jó rádiózást, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra!
1: Következzen egy friss

0: Friss, vidám, habkönnyű, sötítő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál most már Süveges András. A jó reggelt Szegrédnek hamarosan indul, már is mutatom, hogy mivel. Csodálatos Taylor Swift énekel majd nekünk itt a 92-tön. Maradjanak vele, még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Hírek a Ceglédás Show-ban.
3: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől Görögországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Magyar Péter megköszönte Polgár Juditnak mindazt, amit Magyarországért tett, és bízik abban, hogy a jövőben is számíthat rá. Ma fogadhatja el a parlament a független közmédia testület alapító okiratát, amely az új közszolgálati média szervezeti rendszert alapozná meg. A testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az MTVA átalakulásával létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT felett. A határozati javaslat július 26-án léphet hatályba. Átalakította elődje kormányát az új brit miniszterelnök. Andy Bönem a pénzügyi tárca élére John Healey egykori védelmi minisztert nevezte ki. A külügyminisztérium irányításával Ed Milibandit, az energiabiztonságért felelős tárca eddigi vezetőjét bízta meg. Andy Bönem tegnap kapta meg a kormányalakítási megbízást harmadik Károly brit uralkodótól. Görögországban eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől. A döntést azzal indokolták, hogy egyre több az olyan roller baleset, amiben fiatalok, gyerekek érintettek. A tegnap benyújtott törvényjavaslat a korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező baleset biztosítást is magában foglalja. A javaslatról ma szavaz a görög parlament. A hétvégén 27 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök, tájékoztatott a Somogy megyei rendőrfőkapitányság. A legtöbb segítségkérés az erős szél miatt elsodródott szaposoktól, valamint műszaki hibás vagy felborult vitorlásoktól érkezett. Egy 50 éves férfi matracával elsodródott, őt a parttól 4 kilométerre kellett kimenteni. A rendőrség ismét a viharjelzési szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet.
2: Az időjárásról.
3: A gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható. Nyugat felől főként a déli ország részbe vastagabb felhőzet érkezik. Helyenként a délnyugati ország részben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között. A mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek még egyszer, és persze jó rádiózást. Folytatjuk azonnal a jó reggelt Ceglédet, a Ceglédiek kedvenc dalaival, és mindjárt a megszokott reggeli rovatokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel, beszélgetéssel, úgyhogy mindenképpen maradjanak velem.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék a

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt, Cegléd!
2: Saying is not protesting.

dalokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak a lényegem észrevehetetlen.

Folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén az időjárás illetően. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre. A több-kevesebb felhőből érdemi csapadék ezen a napon sem várható. Csupán elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérhetik majd az északnyugati szelet. A friss reggelt követően délután 24-29 fokot mérhetünk. Csütörtökön többfelé erősen megnövekszik a felhőzet,

0: egy hideg front hatására, és elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok. Élénk, erős lesz az északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 23-30 fok között alakul, a nyugati északnyugati tájakon lesznek alacsonyabbak az értékek.
1: Jó reggelt, Ceglé! Let me tell you.

0: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a Jó reggelt Ceglédet a friss információkkal, aztán persze visszatérek majd a dalokkal. Tartsanak velem!
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől Görögországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Magyar Péter megköszönte Polgár Juditnak mindazt, amit Magyarországért tett, és bízik abban, hogy a jövőben is számíthat rá. Ma fogadhatja el a parlament a független közmédia testület alapító okiratát, amely az új közszolgálati média szervezeti rendszert alapozná meg. A testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az MTVA átalakulásával létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT felett. A határozati javaslat július 26-án léphet hatályba. Átalakította elődje kormányát az új brit miniszterelnök. Andy Bönem a pénzügyi tárca élére John Healey egykori védelmi minisztert nevezte ki. A külügyminisztérium irányításával Ed Milibandit, az energiabiztonságért felelős tárca eddigi vezetőjét bízta meg. Andy Bönem tegnap kapta meg a kormányalakítási megbízást harmadik Károly brit uralkodótól. Görögországban eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől. A döntést azzal indokolták, hogy egyre több az olyan roller baleset, amiben fiatalok, gyerekek érintettek. A tegnap benyújtott törvényjavaslat a korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező baleset biztosítást is magában foglalja. A javaslatról ma szavaz a görög parlament. A hétvégén 27 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök, tájékoztatott a Somogy megyei rendőrfőkapitányság. A legtöbb segítségkérés az erős szél miatt elsodródott szaposoktól, valamint műszaki hibás vagy felborult vitorlásoktól érkezett. Egy 50 éves férfi matracával elsodródott, őt a parttól 4 kilométerre kellett kimenteni. A rendőrség ismét a viharjelzési szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet.
1: Az időjárásról.
2: A gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható. Nyugat felől főként a déli ország részbe vastagabb felhőzet érkezik. Helyenként a délnyugati ország részben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Rádiós ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András. Itt a 92-tön azonnal folytatjuk a jó reggel ceglédet a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Hamarosan pedig programokat ajánlok, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődíj nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarkakúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek között lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szólanó tanúsikával. 14 órától sülve-főve Kató nénivel, Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő Lecsó főző verseny eredmény hirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola. 16 óra 30 perccel a Nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityuval 17 órától. 18 órától Pál Zoli Retro Metro partiját láthatják, hallhatják. 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Hónaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Bero pörgeti majd a legjobb slágereket. Lesznek a gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarkakúriában. Tehát még egyszer, Nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarkakúria parkjában július 25-én. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Belső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főzőverseny nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A színpadi programok 19 órakor kezdődnek. Az est fellépői az Alföldi Olajbányász Fúvós zenekar Szolnokról, Abonyi Fúvózenekari Egyesület, valamint a Szimfonik Harsona Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel-italárusok várják. A belépés díjtalan. Tehát 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főző verseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A programok, ahogy mondtam, este 7 órakor kezdődnek. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: feeling, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
5: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
6: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
7: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34. A Bautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620-253-6286-os telefonszámon.
8: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Kivizsgálják a BYD-val kapcsolatos kormányzati döntéseket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. A Tisza frakció szerint nagyszerű köztársasági elnök lett volna Polgár Judit. A párt országgyűlési képviselője közölte, tudomásul veszi és megérti a sakknagymester döntését. A legfőbb ügyész visszahívását kérte az államfői jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a kormányfő. Magyar Péter az országgyűlésben egy napi rendelőtti felszólalásra válaszolva közölte, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén, hivatali ideje alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványainál eltűnt 600 milliárd forint ügyében. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BYD beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hozzátette, ezen felül megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatás, adókedvezmény, gyorsított engedély és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. Átalakította elődje kormányát az új brit miniszterelnök. Andy Bönem a pénzügyi tárca élére John Healey, egykori védelmi minisztert nevezte ki. A külügyminisztérium irányításával Ed Milibandit, az energiabiztonságért felelős tárca eddigi vezetőjét bízta meg. Andy Bönem tegnap kapta meg a kormányalakítási megbízást harmadik Károly brit uralkodótól. Szükségállapotot hirdettek Chilében a több ember halálát okozó árvizek miatt. Már legkevesebb 5 életüket vesztették, 4 eltűntek, 17 megsérültek. Az egy hete tartó heves esőzések okozta áradások már csaknem 100 000 ember zártak el a külvilágtól. Több települést ki kellett üríteni. A katasztrófa leginkább az Andoki ország déli és központi térségeit érinti. Több 1000 ház megrongálódott, néhány régióban áramkimaradások is voltak.
8: Az időjárásról.
9: A gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható. Nyugat felől főként a déli ország részbe vastagabb felhőzet érkezik. Helyenként a délnyugati ország részben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
8: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Itt a 92-tön a Jó reggelt Ceglédet, a Cegléd ilyen kedvenc dalaival folytatjuk, hamarosan pedig a lapszemlével. Maradjanak velem ezért is.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlézünk itt a 92-től a Cegléd Rádióban. A borsonline.hu oldalról ajánlok most olvasni valót. Két igazi bombázó erősítette, ezt nem én mondom, a borsonline.hu írja, a TV2 legkeményebb kaland valóság showját, de szép ez a szó, az Ázsia Express 7. évadában Kiara Lord és Dávid Petra párosa próbált szerencsét a vadonban. A helyszín ezúttal Bolívia volt, ahol nem csak az éhséggel és a pénztelenséggel, hanem a 4000 méteres magasság ritka levegőjével is meg kellett küzdeniük. Én ezt soha nem értettem, hogyha elmegy valaki egy ilyen tévéműsorban, nyilván nem kevés pénzt kap, mondjuk lehet, hogy napi díjat, heti díjat, és akkor írják ezt, hogy pénztelenséggel, éhséggel kell megküzdeni, de hát hazajön, akkor csilingel a telefonon a számla, hogy érkezett az utalás. Na mindegy, ebben a környezetben a legkisebb hiba is végzetes lehet. Hú, milyen jól hangzik, nem? Vagy milyen hatásvadász. A folyamatos stressz pedig pillanatok alatt felszínre hozza az emberi gyengeségeket. Dávid Petra a Borsnak számolt be először arról, ki az a Dávid Petra, ugye mindenkibe fölmerül a kérdés, na mindegy, hogyan élte meg az extrém szituációkat, illetve az is kiderült, hogy Kiarával tart-e még a hírhet Siamik szövetsége, atyavilág. Miről maradtunk le? A műsor forgatásai lezajlottak, az Ázsia Express 7. évada pedig minden eddiginél keményemnek ígérkezik, hát mondjuk minden évad előtt elmondják ezt. A párosoknak telefon, bankkártya és készpénz nélkül kell eljutniuk egyik pontból a másikba, miközben a helyiek jó indulatára utalva keresnek szállást és ételt. Dávid Petrával alkalmunk volt interjút készíteni a napokban, írja a borsonline.hu oldal, aki kendőzetlen őszinteséggel mesélt élményeiről. Ez a legjobb bulvár újságírás. Kendőzetlen őszinteséggel. Na mindegy, szerintem azt elmondhatom, nyilatkozta Dávid Petra, hogy fantasztikus nagy kaland volt, amit nagyon jól éltem meg. Úgy tekintek rá, hogy ez volt életem eddigi legmeghatározóbb kalandja. Meg lehetett élni a mennyet és a poklot, és nagyon impulzív volt egy nap, hosszú és tartalmas. Estére már alig emlékeztünk, hogy mi történt reggel velünk, mesélte Dávid Petra, aki azt is elárulta, hogy szemben a másik reality show, amiben szerepelt, ez most valami teljesen más volt, valamint azt is megsúgta a Borsnak, hogy Kiarával most milyen viszonyban vannak. Tényleg súgta, tehát ül az újságíró vele szembe, és akkor megsúgja neki, és az újságíró meg leírja. Tehát nem kellett volna súgni. Na mindegy, itt azért sokkal nagyobb kalandok voltak, mint a Farm VIP-ben. Jó, hogy ő ott szerepelt. Nem termelni kellett, hanem egészen más jellegű kalandjaink voltak. Kiarával mi már ott is együtt szerepeltünk, ahol megalapítottuk a Siamik szövetségét, és most úgy néz ki, hogy túlélte a barátságunk a műsort, jelentette ki sejtelmes mosolyal az arcán a kis huncut Dávid Petra. A borsonline.hu ezzel a műsorral, meg velük is foglalkozik részletesebben, akit érdekel a sztori, hát kattanjon erre a portára.
2: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
3: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a nemzetisport.hu oldallal. A Videótonnal 2015-ben bajnokságot nyerő spanyol Juan Carillo családi körben és barátaival nézte a vasárnap esti futballvilágbajnoki döntőt. A szakember szerint is teljesen megérdemelt hazája válogatottjának sikere, amely egységesen jó mentalitással szerepelt végig a tornán. Az előző két évadban a spanyol másodosztályú Almeria szakmai stábjában dolgozó tréner szerint egyértelműen a spanyol válogatott tett többet a győzelemért, kockázatot vállalt, rengeteget birtokolt a labdát, ennek lett meg az eredménye, a győzelem. Spanyolország védekezésében a mezőny fölé nőtt, elképesztő, hogy csak egy gólt kapott az egész tornán. Némi személyes kötődés is akad, a keretben ott volt Marc Pubill, akivel 2025-ben még a spanyol másodosztályban dolgoztam Almériában, ezt nyilván az edző Juan Carillo nyilatkozta, most pedig már világbajnoknak mondhatja magát, ez is elképesztő történet. A vele készült beszélgetést olvashatják a portálon és az újságban is. A férfi tőrözők és a női párbaj tőrözők selejtezőjével kezdődik el a világbajnokság Hongkongban a holnapi nap folyamán, magyar idő szerint kora hajnalban. Az első napon három magyar igazoltan maradhat távol a teremtől, Dósa Dániel és Szemes Gergő, valamint Muhari Eszter kiemelt, így csak a 64-es táblán kapcsolódik be a küzdelembe. Dósa Dániel tavasszal több hetet kiadott csuklósérülése miatt, és bár már jó ideje teljes értékű munkát végez, figyelnie kell a kezére. Két szalag szakadt el részlegesen a csuklomban egy verseny előtti bemelegítés során, még mindig nem 100%-os, és a balkezesek ellen több olyan akció van, amelyekkel hiába voltam eddig rendre sikeres, olyan szögben kell tartanom a karomat, hogy ilyenkor nyilaló, erős fájdalmat érzek a csuklomban. Az egyetlen gyógymód a pihentetés, jól jön, hogy csak a főtáblán kezdek a VB-n, mondta a lapnak Dósa, a vele készült beszélgetés is olvashatják a portálon. A vele készült beszélgetést is olvashatják a portálon. Az Eto FC hosszú hetek várakozása ellenére már az első akadályon fennakadt a bajnokok ligájában, a Vikingur Reykjavik ellen, így ma este ott folytatja, ahol tavaly elkezdte, a konferencia liga második fordulójában. A klub történet 67. és 68. nemzetközi kupa mérkőzése következik. A zöldfehéreket először sorsolták össze luxemburgi csapattal, az Ater Bissen szintén a bajnokok ligájában kezdte, a feröeri Ki ellen esett ki 4-2-es összesítéssel, kettős vereséggel. Luxemburgban a második világháború óta nagy lélekszámú portugál diaszpóra van, és ez nem csak a válogatott összetételén, hanem a csapatokon is látszik. Az Ater Bissen elnöke Carlos Teixeira vezetőedzője, Victor Pereira, valamint játékos állománya jelentős hányadai portugál vagy kettős állampolgár. Ezzel a csapattal, meg persze az Etóval is foglalkozik a nemzetisport.hu oldal és az újságformátum is.
1: Cegléd Rádió, változatos és friss zenék a nap 24 órájával.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53 500 295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Tehát a reklámok után folytatjuk a legfrissebb információkkal, utána persze a dalokkal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje Vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje Vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170.
2: Reklámot hallottam. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Kivizsgálják a BYD-val kapcsolatos kormányzati döntéseket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A saknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. A Tisza frakció szerint nagyszerű köztársasági elnök lett volna Polgár Judit. A párt országgyűlési képviselője közölte, tudomásul veszi és megérti a saknagymester döntését. A legfőbb ügyész visszahívását kérte az államfői jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a kormányfő. Magyar Péter az országgyűlésben egy napirendelőtti felszólalásra válaszolva közölte, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén, hivatali idej alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványainál eltűnt 600 milliárd forint ügyében. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BYD beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hozzátette, ezen felül megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatás, adókedvezmény, gyorsított engedély és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. Átalakította elődje kormányát az új brit miniszterelnök. Andy Bönem a pénzügyi tárca élére John Healey egykori védelmi minisztert nevezte ki. A külügyminisztérium irányításával Ed Milibandit, az energiabiztonságért felelős tárca eddigi vezetőjét bízta meg. Andy Bönem tegnap kapta meg a kormányalakítási megbízást harmadik Károly brit uralkodótól. Szükségállapotot hirdettek Chilében a több ember halálát okozó árvizek miatt. Már legkevesebb 5 életüket vesztették, 4 eltűntek, 17 megsérültek. Az egy hete tartó heveses őzések okozta áradások már csaknem 100 000 ember zártak el a külvilágtól. Több települést ki kellett üríteni. A katasztrófa leginkább az Andoki ország déli és központi térségeit érinti. Több ezer ház megrongálódott, néhány régióban áramkimaradások is voltak.
2: Az időjárásról.
4: A gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható. Nyugat felől főként a déli ország részbe vastagabb felhőzet érkezik. Helyenként a délnyugati ország részben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek! A mikrofonnál Süveges András. Így lesz ez este haték és sem nagyon megszakításokkal. A jó reggelt szegédet folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig programajánlóval, és nem sokára szólok az időjárásról is. Tart!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel, ital, saját igény szerint Batyuban. Belépődé nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarkakúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek közt lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szól a Nó Tanusikával. 14 órától sülve-főve Kató nénivel Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő Lecsó főző verseny eredményhirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola. 16 óra 30 perccel a Nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityuval 17 órától. 18 órától Pál Zoli Retro Metro Partiát láthatják, hallhatják. 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Hónaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Bero pörgeti majd a legjobb slágereket. Lesznek a gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarkakúriában. Tehát még egyszer, Nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarkakúria parkjában július 25-én. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főzőverseny nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A színpadi programok 19 órakor kezdődnek. Az est fellépői az Alföldi Olajbányász fúvós zenekar Szolnokról, Abonyi Fúvó Zenekari Egyesület, valamint a Szimfonik Harsona Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel-italárusok várják. A belépés díjtalan. Tehát 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főző verseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A programok, ahogy mondtam, este 7 órakor kezdődnek.

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén az időjárás illetően. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre. A több-kevesebb felhőből érdemi csapadék ezen a napon sem várható. Csupán elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérhetik majd az északnyugati szelet. A friss reggelt követően délután 24-29 fokot mérhetünk. Csütörtökön többfelé erősen megnövekszik a felhőzet egy hidegfront hatására, és elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok. Élénk, erős lesz az északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 23-30 fok között alakul, a nyugati-északnyugati tájakon lesznek alacsonyabbak az értékek.
1: Jó reggelt!

0: Imen Numb, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Termál Resortban. Barack.hu.
6: Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
7: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. A Mohácsi csatáról nyílt kiállítás Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A saknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. A házszabály finomhangolását javasolja az országgyűlés elnöke. Forsthofer Ágnes, aki átmenetileg ellátja az államfői feladatokat, közölte, cél a reális fegyelmi szabályok és szankciók bevezetése. A politikus a jelenleg kiszabható több millió forintos büntetéseket értelmetlennek és túlzónak tartja. A képviselő hiányzásokról azt írta, a múlt hónapban történt indoklás nélküli távolmaradásokat nem fogadja el, ezért bizonyos esetekben csökkenhet az érintett képviselők illetménye. Ma fogadhatja el a parlament a független közmédia testület alapító okiratát, amely az új közszolgálati média szervezeti rendszert alapozná meg. A testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alapátalakulásával létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, illetve a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT felett. Két új főszerkesztő helyettessel bővül augusztustól a Kossuth Rádió szerkesztősége a közmédia átalakításának és szakmai megújulásának részeként. Bogár Zsolt és Magyari Péter a rádió teljes tartalmáért felel majd, és már részt vesz az új műsorstruktúra kidolgozásában. Mindketten több mint 25 éves újságírói tapasztalattal rendelkeznek. Holnaptól újabb támogatásra pályázhatnak az asszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válságtartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli asszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A Mohácsi csatáról nyílt kiállítása a Szegedi Somogyi Könyvtárban, a tárlaton Tinódi Lantos Sebestyén 1554-es Kolozsváron kiadott Krónika című verses kötete is megtekinthető. A kiállítás október 21-ig látható.
3: Az időjárásról.
7: A gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható. Helyenként a délnyugati ország részben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet

0: jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan, jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, meg persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet azonnal folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, hamarosan pedig visszatérek a csillagok üzeneteivel. Maradjanak velem!
0: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Már is folytatjuk a napi horoszkóppal itt a 92-tön. Vissza a helyes ösvényre. Ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottója, hogy miért? Ez nem sokára kiderül. Kos, már erős lehet benned az érzés, hogy tenned kellene valamit a környezetedért, vagy a környezetedben élőkért. Találd ki át, hogy mely terület az, ahol a leghasznosabb lehetsz, és vágj bele. Erőfeszítéseid nem maradnak észrevétlenek, másokra is hatással leszek, így megtöbbszöröződik az energia, amelyet most beteszel ebbe. Ne feledd, egy napon mindezt sokszorosan adja vissza neked az univerzum. Bika, ma a meglepetésként érhet, hogy valaki a környezetedben segítségre szorul, hiszen talán róla mindig az a kép alakult ki benned, hogy erős és magabiztos. Lennek hát te is őt azzal, hogy felajánlod a segítségedet, igyekezz találni egy olyan területet, ahol mindez meg is valósulhat. Ki tudja, talán a viszonyatok eztán egy új szintre kerül. Ikrek, ma talán számodra is megmagyarázhatatlan módon érdeklődéssel fordulhatsz a múlt emlékei felé, és úgy érzed, a jelenlegi életedben onnan nyerhetsz egy fontos kapaszkodót. Talán igaz is ez. Van is valaki, aki segít emlékezni, aki vezetne ezen az úton. Keresd hát fel és kér segítséget, keresd elő a saját múltbéli emlékeidet is. Fontos lehet. Rák, ma különösen erős kapcsot érezhetsz valakivel a szeretteid közül, és ez arra inspirálhat, hogy a korábbinál is erősebben nyílj meg előtte. Ha van olyan téma, amelyet eddig féltél felhozni, most talán itt az ideje. Igyekezz meghitt hangulatot teremteni, és rajta. Ne aggódj a következmények miatt. Valószínűleg ő is pont ugyanezen gondolkodik épp. Oroszlán. Az életben vannak olyan helyzetek, melyeket muszáj megünnepelni, még akkor is, ha egyébként nem vagy olyan kedvedben. Szakíts rá időt, hogy egy kicsit kiszakadja mindennapokból. Szervez ünnepséget, lazíts, igyekezz megadni a módját, mindenki hálás lesz a környezetedben, ha egy kicsit segítesz elfelejteni nekik a napi gondokat. Szűz. Mostanában talán joggal érzed, hogy kezdenek összerendeződni körülötted a dolgok, és helyükre pattannak az életed apró puzzle darabkái. Ami egykor problémát jelentett, az most maga a megoldás, és az utadon keletkezett akadályok is, mintha apróbbak lennének. Nem csoda, ez hidd el, te lettél más, a hozzáállásod változott meg, ettől simult ki minden körülötted. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt! Jó reggelt,

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diégóból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diégó, otthon, generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyírosz.
7: Pont egy gyírosz?
6: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
5: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.
8: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-től. Mérleg, ma különösen intuitív lehetsz, és szinte megérzed, kitalálod a körülötted lévő gondolatait. Ez nem csak arra ad lehetőséget, hogy a kedvében járj valakinek, hanem arra is, hogy a magad hasznára fordítsd, vagy elhárítsd egy próbálkozást arra, hogy becsapjanak. Ez utóbbira valószínűleg most kísérletet is tesz valaki. Skorpió, kezeld ma kiemelt figyelemmel a pénzügyeidet, mert olyan változások, hírek, események történhetnek most, melyek hatással lehetnek a jövedelmi viszonyaidra is. Persze, téged nem olyan könnyű padlóra küldeni, különösen akkor nem, ha előre felkészülsz egy esetleges rosszabb időre is. Ma ez ügyben kell megtenned, vagy eldöntened valamit. Nyilas! Ma valaki a környezetednek kellemes meglepetést okozhat, amikor igyekszik a kedvedben járni és olyan dolgokat is megtenni, érted, melyekre eddig nem nagyon volt példa. Ha felmerült benned némi gyanú ezzel kapcsolatban, az nem biztos, hogy tévútra visz. Talán az illető némi rosszát tett a tűzre, és ezt igyekszik kompenzálni. Ne légy túl szigorú vele. Pak, ha odafigyelsz és igyekszel minden beérkező információt alaposan elemezni, akkor észre kell venned egy összefüggést, és meg kell látnod a lehetőséget egy kialakuló szituációban. A kérdés már csak az, hogy mit kezdesz ezzel az információval, vajon kihasználod, másoknak is javaslod, vagy egyszerűen kihagyod? A döntés egyedül rajtad áll. Vízöntő, te általában szíved, lelked kiteszed, ha munkáról vagy tanulásról van szó, és szinte minden egyebet a háttérbe szorítasz, hogy a maximális teljesítményt sajtolt ki önmagadból. Neveled azonban, hogy a munkahely, vagy akár az iskola csak az életed egyik része lehet. Ha úgy tetszik, jön, megy az életedben, a szeretteid pedig végig beled maradnak. Igyekezz hát rájuk több időt fordítani most. És végül halak, ma izgalmas és érdekes események követhetik egymást körülötted, melyek nagy része talán nem veled történik meg közvetlenül, de a te további életedre is nagy hatással lesznek. Tartsd nyitva a szemedet, és figyelj, könnyen elképzelhető, hogy egy jó lehetőség adódik ma, amely a magánéletedet is érintheti, és melyet érdemes kihasználnod. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a slá.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a friss információkkal itt a 92-től, aztán a jó reggelt Ceglédben szólnak újra majd a dalok, ezt követően maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Ceglédre!

0: Szeglitrázsóban.
1: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. A Mohácsi csatáról nyílt kiállítás Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. A házszabály finom hangolását javasolja az országgyűlés elnöke. Forsthofer Ágnes, aki átmenetileg ellátja az államfői feladatokat, közölte, cél a reális fegyelmi szabályok és szankciók bevezetése. A politikus a jelenleg kiszabható több millió forintos büntetéseket értelmetlennek és túlzónak tartja. A képviselő hiányzásokról azt írta, a múlt hónapban történt indoklás nélküli távolmaradásokat nem fogadja el, ezért bizonyos esetekben csökkenhet az érintett képviselők illetménye. Ma fogadhatja el a parlament a független közmédia testület alapító okiratát, amely az új közszolgálati média szervezeti rendszert alapozná meg. A testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap átalakulásával létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, illetve a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT felett. Két új főszerkesztő helyettessel bővül augusztustól a Kossuth Rádió szerkesztősége a közmédia átalakításának és szakmai megújulásának részeként. Bogár Zsolt és Magyari Péter a rádió teljes tartalmáért felel majd, és már részt vesz az új műsorstruktúra kidolgozásában. Mindketten több mint 25 éves újságírói tapasztalattal rendelkeznek. Holnaptól újabb támogatásra pályázhatnak az asszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli asszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A Mohácsi csatáról nyílt kiállítása a Szegedi Somogyi Könyvtárban, a tárlaton Tinódi Lantos Sebestyén 1554-es Kolozsváron kiadott Krónika című verses kötete is megtekinthető. A kiállítás október 21-ig látható.
0: Az időjárásról.
1: A gomoly és fátyolfelhők mellett sok napsütés várható. Helyenként a délnyugati országrészben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
0: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. A Bautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620-253-6286-os telefonszámon.
4: Megvagyok, jég hideg a szívem.
2: Vannak dalok, amelyek egyetlen pillanat alatt visszarepítenek valahová. Egy nyári estébe, meleg fények közé, egy ismerős érzéshez. Megnyitja kapuit a Kultudvar nyáresti koncertsorozata. Július 24-én pénteken Imágó Mundi koncert a Kossuth Művelődési Központ B udvarában. A szegedi gyökerű zenekar a 2000-es évek pop-rock világát ötvözi napjaink modern hangzásaival. Zenéjük egyszerre ismerős, nosztalgikus és friss. Imágó Mundi a Kultudvarban, egy este, amelyből mindenki hazavisz egy érzést, egy emléket, egy pillanatot. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A koncert a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló programjának támogatásával valósul meg. Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László, a csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: Jó reggelt,
1: jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel, ital, a saját igény szerint Batyuban. Belépődé nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton, a Szarkakúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek között lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szólanó Tanusikával. 14 órától sülve főve Kató nénivel, Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő lecsófőző verseny eredmény hirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola. 16 óra 30 perccel a Nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityuval 17 órától. 18 órától Pál Zoli Retro Metro partiját láthatják, hallhatják. 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Hónaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Bero pörgeti majd a legjobb slágereket. Lesznek a gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarkakúriában. Tehát még egyszer, Nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarkakúria parkjában július 25-én. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Belső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főzőverseny nyáresti koncertek. Július 25-én Abonyban a Mikestónál a színpadi programok 19 órakor kezdődnek. Az est fellépői az Alföldi Olajbányász fúvós zenekar Szolnokról, Abonyi Fúvó Zenekari Egyesület, valamint a Szimfonik Harsona Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel-italárusok várják. A belépés díjtalan. Tehát 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főző verseny, nyáresti koncertek, július 25-én Abonyban a Mikestónál. A programok, ahogy mondtam, este 7 órakor kezdődnek.
0: Cegléd Rádió.

kedves hallgatók, a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén az időjárás illetően. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre. A több-kevesebb felhőből érdemi csapadék ezen a napon sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérhetik majd az északnyugati szelet. A friss reggelt követően délután 24-29 fokot mérhetünk. Csütörtökön többfelé erősen megnövekszik a felhőzet egy hideg front hatására, és elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok. Élénk, erős lesz az északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 23-30 fok között alakul, a nyugati-északnyugati tájakon lesznek alacsonyabbak az értékek.

0: És mutatom, mivel indul a mai reggeli műszak utolsó 60 perce. Ezt a felvételt játszom azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. 10. Street Food Fesztivál Albertírsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertírsán augusztus 5-től 8-ig.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Ma folytatódik a parlament rendkívüli ülése. A gyermekek sajátos nevelési igényét még holnapig jelezhetik a szülők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával folytatódik ma a parlament rendkívüli ülése. A képviselők a többi közt elfogadhatják az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvénymódosítást, valamint dönthetnek az országos közlekedés szervező létrehozásáról. Tárgyalnak továbbá az agrárkamaráról, illetve az idei költségvetésről szóló jogszabály módosításáról is. Ma fogadhatja el a parlament a független közmédia testület alapító okiratát, amely az új közszolgálati média szervezeti rendszert alapozná meg. A testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap átalakulásával létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, illetve a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT felett. Két új főszerkesztő helyettessel bővül augusztustól a Kossuth Rádió szerkesztősége a közmédia átalakításának és szakmai megújulásának részeként. Bogár Zsolt és Magyari Péter a rádió teljes tartalmáért felel majd, és már részt vesz az új műsorstruktúra kidolgozásában. Mindketten több mint 25 éves újságírói tapasztalattal rendelkeznek. Holnapig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessenek az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult lehessen az iskolakezdési támogatásra. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. Holnaptól újabb támogatásra pályázhatnak az asszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizeti. A tavalyi rendkívüli asszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges, kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar megyében lehet számítani.
3: Az időjárásról.
6: A gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható, Helyenként a délnyugati országrészben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Mikrofon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk azon a dalokkal, hamarosan pedig szokás szerint egy beszélgetéssel, hogy mi a téma. Ez nem sokára kiderül, maradjanak velem.
0: Jó reggelt, Ceglé!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig. Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tiszakécskei Barack Termál Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök káprázhatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Termál Resortban. Barack.hu.
1: Reklámot hallottak. FM 92.5. Cegléd.

0: kedves hallgatók, ahogy ígértem, egy beszélgetés következik itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, hogy mi a téma, ez mindjárt kiderül a riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió 92.
2: Kedves hallgatók, induljon tehát Egészségünkre című sorozatunk, immáron 24. része. Szokás szerint most is dr. Szabó Ivettel fogok beszélgetni. Itt van velem a telefonvonalban, nagy szeretettel köszöntelek, doktornő, szervusz!
3: Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
2: Ugye elkezdtünk a veséről, a vesekőről beszélgetni az elmúlt részben, és megegyeztünk, hogy azért van még ebben a témában egy kis tartalék, mert hogy a vesének nem csak ez az egy megbetegedése lehet, úgyhogy megegyeztünk, hogy tovább vesézzük ezt a témát, mert van miről beszélnünk, és a vese egyéb más krónikus megbetegedéseiről is érdemes szólnunk, ezek tüneteiről, kezeléséről, többi, úgyhogy szerintem sok hasznos információval gazdagodhatnak majd a kedves hallgatók. Tehát azért a vese egy ilyen problémás szerv igazából?
3: Egy nagyon becsapós szerv tud lenni a vese, és szerintem úgy kevésbé szoktunk rá figyelni, és ennek az lehet az oka, hogy a vese, hogyha elkezd idézőjelbe krónikusan megbetegedni, tehát ez a krónikus vesebetegség elindul az emberi szervezetben, nagyon-nagyon későn fog tünetet okozni. Aha. Azt szoktuk mondani, hogy ha nem ilyen köves betegségről vagy gyulladásról van szó, hanem erről a krónikus vesebetegségről, akkor az nem fáj. És ugye éppen ezért nem viszi el az embert az orvoshoz, és ezért nekünk szűrnünk kell erre, nekünk ezt követnünk kell, nekünk keresnünk kell ezeket a betegségeket.
2: Fó, és ennek mi a útja, módja, vagy egyáltalán úgy rendszeresen járjunk el veseszűrésre, azért mégiscsak, vagy...
3: Nem célzottan veseszűrésre, én azt gondolom, hogy az egészségtudatos magatartáshoz az hozzátartozik, hogy mondjuk évente legyen egy vérvételünk. Ez akkor is, hogyha teljesen egészségesnek érezzük magunkat, hiszen pont ez lesz a szűrővizsgálatoknak a lényege, és nagyon-nagyon sokáig, hogyha én már látom a laborban, hogy a veseértékek romlanak, úgy mondjuk, hogy a vesefunkció beszűkül, kezd beszűkülni, kezd romlani a vesének ez a kiválasztó, ez a méregtelenítő feladata, az már nagyon korán megmutatkozik a laborban, és tünetek ezzel nagyon későn fognak jelentkezni, tehát beszélhetünk mi egy 20-30 éves idézőjelbe betegség lefolyásról is, és csak mondjuk 25 év múlva fog megmutatkozni tünetekben. De hogyha nem is ilyen szélsőségesről beszélünk, egy krónikus vesebetegség mindenképpen több éves, akár évtizedes lefolyású, és ezt igazából az elején, a kezdeti időszakban csak laborvizsgálattal tudjuk ellenőrizni. Tehát, hogyha a házi orvosunk vagy a kezelőorvosunknál megjelenünk, és azt mondja, hogy fú, hát milyen ritkán jár ide, azért csak nézzünk egy labort, ezt nagyon helyesen teszi, mert így kap egy képet arról, hogy hogyan működnek a szerveink, például a vesénk.
2: Igen, igen. És hogyha mindezt elhanyagoljuk mégiscsak, milyen tünetek lehetnek először, amik jelentkeznek?
3: Ez is egy picit összetett kérdés, mert és nem fogok rá tudni csak egy mondattal válaszolni. Ugye úgy kell tekintenünk az egész emberi szervezetre, mint rendszereknek az összehangolt működésére. És hogyha ebből mondjuk az egyik rendszerem, most adott esetben a vesém, ami ugye a kiválasztó rendszer, elkezd szépen lassan romlani, az ezzel párhuzamosan nagyon sok más betegséget is magával fog vonni. Aha. Például a folyamatban még lehet, hogy el sem érek addig, hogy teljesen tönkrement a vesém, de már magas lesz a vérnyomásom, de már szívérendszeri betegségek fokozottan fordulnak elő. És sajnos van egy olyan klinikai tapasztalat, hogy statisztikai adatok is ezt alátámasztják, hogy a legtöbb krónikus vesebeteg, aminek ugye a végállapota az a dialízis, a vesepótló kezelés lenne, nem érik meg ezt az állapotot, mert előbb kapnak infarktust, vagy sztrókot, mert menet közben ennyire elmeszesedik az ér, egy folyamatos gyulladásos folyamat áll fönn. Úgyhogy emellett egyébként egy vérnyomás vérszegénység, fokozott kockázata is kialakul, és egy nagyon súlyos csontritkulás alakul ki, és van, hogy ezek fognak előbb panaszt okozni. Mondjuk egy 65-70 éves embernél mondjuk nem gondolunk arra, hogy csak egy picit megbotlik, és szomnyaktörést szenved, vagy a csuklója eltörik, és hogy hát miért nincsen rá semmi oka. Lehet, hogy ott már az elmúlt 20 évben egy krónikus vesebetegség alakult ki, ami egy fokozott csontritkuláshoz fog vezetni. Komplexen kell gondolkoznunk, de hogyha ezt mind-mind leszedjük, és csak a vesére figyelünk, akkor azt látjuk azokon a végstádiumú vesebetegeken, akiknek teljesen tönkrement a veséjük, hogy vizenyősödik a bokájuk, nehéz légzésük van, mert ugye annyi vizelet már nem tud eltávozni, és nem csak a vizelet mennyisége, hanem a minőség, a méreganyag sem. Tehát valakinél zavartságot, ilyen szürke elszíneződést, és egy általános rosszul létet tud okozni, és abban az esetben, ha mondjuk a mi kálium szintünk is érintett, akkor akár szívritmus zavart is. De még egyszer mondom, azért érdemes ezt így sokkal korábban észrevenni, mert sokkal előbb fog

0: 50 év fölött átlagban, azért egy-két krónikus betegséget összegyűjt az ember, és az egyik feladat ilyenkor az, hogy minden gyógyszert olyan dózisban adjunk, ami nem fogja bántani a vesét. Tehát nagyon fontos az, hogy lehet, hogy én mondjuk korábban savcsökkentőt kétszer szedtem reggel és este nagy dózisban, de mondjuk eljutottunk arra a szintre a vesémmel, hogy már nem bírom ezt az adagot, ártani fog ez a dózis a vesének, és akkor le kell csökkenteni. Tehát az egyik törekvés az mindig, hogy az aktuális vese működéshez illesszük a gyógyszerek adagját. A másik dolog meg, most már azért vannak olyan gyógyszerek, nagyon jó gyógyszerek, amik igazoltan javítani tudják picit ezeket a vese funkciós értékeket, illetve ennek a romlását lassítják.
1: Igen, igen.
0: A vizsgálapot az ugye a vesepótló kezelés lesz, az a dialízis, amikor már sajnos semmilyen gyógyszeres módosításra, beavatkozásra nem tudunk sajnos mit tenni. És egyébként nagyon sok embert érint, és azt szoktuk mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon úgymond aluldiagnosztizált betegség, tehát valójában sokkal-sokkal több embert érint, mint ahogy mi azt gondoljuk, mert hogy egyébként a kor előre haladtával egy ilyen természetes vesefunkciós romlás is megjelenik.
1: Igen, de akár fiatalkorban is lehet ezzel probléma, hát ismerek személyesen olyan embert, aki vesetranszplantáción esett át egészen fiatalon, és most kiváló sportoló, nem tudom, hogy hallottál-e már róla itt Cegléden, Velkei Ádámról van szó.
0: És, igen, hallottam.
1: Igen, igen, ugye, tehát a transzplantáció sem megoldás ilyen esetben?
0: Nyilván attól függ, hogy miért. Tehát, hogyha valakinek mondjuk van egy ilyen genetikai betegsége, például nem annyira ritka, de policisztás vesebetegség, és ez azt jelenti, hogy ugye ciszták alakulnak ki a vesén, ami a normális szövetet elnyomja, és hát előbb-utóbb transzplantációra kerül a sor. Hogyha ez egészen fiatal korban van erre szükség, akkor azért minden más szerv jól működik.
1: Igen.
0: Akkor ugye ez a transzplantált vese egy olyan szervezetbe fog kerülni, ahol jól működnek. De nyilvánvalóan, hogyha valaki később már sok-sok társbetegséggel jut el arra a szintre, hogy transzplantációra kerül a sor, akkor akár a kilökődésnek, akár a nehezebb gyógyulásnak sokkal nagyobb a rizikója. Tehát ez a transzplantáció, valaki minél fiatalabb, annál jobbak a kilátások.
1: Persze. Igen, igen, igen. Tehát tulajdonképpen azért akkor a lényeg az, hogy ez a évenkénti, legalább évenkénti egyszeri laborvizsgálat azért akkor is jót tesz, akkor is szükséges, hogyha amúgy nagyon strammul és remekül érzem magam?
0: Pontosan, és emellett nem csak egy vérvétel, hanem egy vizeletvizsgálat is legyen, ugyanis egy vizeletvizsgálatból nagyon-nagyon sok hasznos információnk tud lenni, akár a vese működéssel kapcsolatban is.
1: Igen, nem is gondolta volna az ember, hogy a vese ennyire központi szerepet tud játszani, és annyi mindenre kihat, de hát ugye ti orvosok tudjátok, hogy ez az egész szervezet olyan, ott minden egyes sejtnek szinte nagyon-nagyon fontos szerepe van, nemhogy egy-egy szervnek, tehát igen, igen. Oda kell figyelni magunkra, és érdemes odafigyelni, mert nagyon sok bajtól megóvhatjuk önmagunkat.
0: Így van, és nagyon jó, hogyha már akkor figyelünk erre, amikor még nem érzünk semmilyen tünetet panaszt magunkon, úgyhogy igen, évente egy nagy laborvizsgálat az egészségtudatossághoz hozzátartozik.
1: No, hát akkor legyen most ez a tanulság, hogy tovább vesézzük ezt a témát, az majd kiderül, de egyéb más témák is vannak nyilván, hiszen a szervezet valóban egy nagyon összetett rendszer, és ennek minden egyes eleme nagyon fontos szerepet játszik. Nem véletlenül vannak bennünk ezek a szervek, és ezek a sejtek, meg stb. Úgyhogy lesz miről beszélnünk a következő részekben is. Úgyhogy az Egészségünkre című sorozatunk 24. részét zárjuk ezzel. Ne rösteljék nyugodtan, ha jól is érzik magukat, évente egy-egy laborvizsgálat biztos jót tesz, ebben tudnak segíteni ugye nyilván a házi orvosok is, egy beutalóval vagy valami, és akkor azért egy picit jobban látjuk azt, hogy mi történik bennünk a mi szervezetünkben. Jól érzem?
0: Így van, így abszolút ezt képviselem én is, és mindenkit erre bátorítok.
1: No, hát akkor legyen ez a mai adásunk tanulsága. Dr. Szabó Ivetnek nagyon szépen köszönjük a felvilágosítást és a jó tanácsokat, és akkor innen folytatjuk majd a jubileumi 25. részben is, hogy milyen témával, az majd addigra kiderül. Ivet, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
0: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok. Szeglét Rádió.

0: maradjál.
1: A jó reggelt, Szegnédet, kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal, utána meg a dalokkal. Maradjanak velem!
2: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Ma folytatódik a parlament rendkívüli ülése. A gyermekek sajátos nevelési igényét még holnapig jelezhetik a szülők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával folytatódik ma a parlament rendkívüli ülése. A képviselők a többi közt elfogadhatják az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvénymódosítást, valamint dönthetnek az országos közlekedés szervező létrehozásáról. Tárgyalnak továbbá az agrárkamaráról, illetve az idei költségvetésről szóló jogszabálymódosításáról is. Ma fogadhatja el a parlament a független közmédia testület alapító okiratát, amely az új közszolgálati média szervezeti rendszert alapozná meg. A testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap átalakulásával létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, illetve a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT felett. Két új főszerkesztő helyettessel bővül augusztustól a Kossuth Rádió szerkesztősége a közmédia átalakításának és szakmai megújulásának részeként. Bogár Zsolt és Magyari Péter a rádió teljes tartalmáért felel majd, és már részt vesz az új műsorstruktúra kidolgozásában. Mindketten több mint 25 éves újságírói tapasztalattal rendelkeznek. Holnapig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessenek az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult lehessen az iskolakezdési támogatásra. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. Holnaptól újabb támogatásra pályázhatnak az asszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válságtartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizeti. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges, kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar megyében lehet számítani.
2: Az időjárásról.
3: A gomoly és fátyolfelhők mellett sok napsütés várható. Helyenként a délnyugati országrészben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: gyors ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. A jó reggelt szegvédett reklámok után Lady Gagával és Beyoncé-val folytatjuk, hamarosan pedig programokat ajánlok, maradjanak ezért is velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
5: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel, ital a saját igény szerint Batyuban. Belépőré nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő község önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek közt lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szólanó Tanusikával. 14 órától sülve-főve Kató nénivel Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő Lecsó főző verseny eredményhirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola. 16 óra 30 perccel a Nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityuval 17 órától. 18 órától Pál Zoli retro metro partiját láthatják, hallhatják. 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Honaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Bero pörgeti majd a legjobb slágereket. Lesznek a gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarka Kúriában. Tehát még egyszer, Nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarka Kúria parkjában július 25-én.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakós

0: Azonnal a hírek után maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
9: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Ma folytatódik a parlament rendkívüli ülése. A gyermekek sajátos nevelési igényét még holnapig jelezhetik a szülők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma folytatódik a parlament rendkívüli ülése. A képviselők a többi közt elfogadhatják az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvénymódosítást, valamint dönthetnek az országos közlekedés szervező létrehozásáról. Tárgyalnak továbbá az agrárkamaráról, illetve az idei költségvetésről szóló jogszabály módosításáról is. Új importvámot vett ki több kanadai termékre az amerikai elnök. Donald Trump tegnap írta alá az erről szóló rendeletet. A dokumentum 50%-os plusz illetéket állapít meg, több a szomszédos országból érkező importcikkre. A jogszabály a tervek szerint 30 nap múlva lép hatályba. A Fehérház szerint a döntést az indokolja, hogy az ottavai parlament több megtorló intézkedésekkel válaszolt a korábban bevezetett amerikai vámokra. Mark Carney miniszterelnök közölte, kész együttműködni az Egyesült Államokkal a probléma megoldásában. Több fegyvere is volt annak a férfinak, aki tegnap gyúlékony anyagot locsolt szét, majd lángra lobbantotta azt a New York-i szövetségi bevándorlási hatóság épületénél. A kisebb robbanásban a biztonsági személyzet egy tagja, valamint egy civil könnyebben megsebesült. A férfit a helyszínen őrizetbe vették, légfegyvereket, késeket, valamint bozótvágót is találtak nála. A támadó korábban az amerikai hadseregben szolgált. Holnapig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessenek az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult lehessen az iskolakezdési támogatásra. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. Holnaptól újabb támogatásra pályázhatnak az asszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válságtartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges, kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar megyében lehet számítani.
2: Az időjárásról.
10: A gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható. Helyenként a délnyugati ország részben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk a plusz-mínusz kettőt a Ceglédia kedvenc dalaival. Bár a világbajnokságnak vége, azért jutott mára is még egy-két érdekesség a tornával kapcsolatban. Ezeket mindjárt megosztom, maradjanak velem.
2: Ceglédrádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugrálóvár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
5: Gyere, bodrik, húgyhár, szedd a sátorfádat.
6: A legszebb magyar nóták és fülbemászó operett dallamok egyetlen felejthetetlen estén. Nyáresti vigadalom július 25-én szombaton este 6 órától a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Színpadon Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József működnek közre. Az élő zenei kíséretről Zsiga István és zenekara gondoskodik. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Nyáresti vigadalom, szívhez szóló dallamok, közös emlékek és egy este, amely garantáltan jó kedvre hangol. Részletek ceglidikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődíj nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarkakúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek közt lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd, 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szólanó tanúsikával. 14 órától sülve-főve Kató nénivel, Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola. 16 óra 30 perccel a Nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityuval 17 órától. 18 órától Pál Zoli Retro Metro partiját láthatják, hallhatják. 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Honaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Bero pörgeti majd a legjobb slágereket. Lesznek a gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarkakúriában. Tehát még egyszer, Nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarkakúria parkjában július 25-én. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérőformáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. 7. Tóparti és Abonyi Tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A színpadi programok 19 órakor kezdődnek. Az est fellépői az Alföldi Olajbányász fúvós zenekar Szolnokról, Abonyi Fúvós Zenekari Egyesület, valamint a Szimfonik Harsona Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel-italárusok várják. A belépés díjtalan, tehát 7. Tóparti és Abonyi Tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A programok, ahogy mondtam, este 7 órakor kezdődnek.
0: Cegléd Rádió FM

Kedves hallgatók, még mindig van egy-két érdekesség a labdarúgó VB-vel kapcsolatban. Vizsgálatot indít a FIFA az argentin labdarúgó válogatott ellen. A világbajnoki döntő végén kialakult verekedés miatt, írja a BBC. A FIFA fegyelmi bizottsága kijelölt egy fegyelmi ügyészt, akinek az lesz a feladat, hogy kiderítse, pontosan mi történt a lefújás utáni pillanatokban a MetLife stadionban. A döntőről készült közvetítésekben és fotókon az látszik, hogy miközben a spanyolok a győzelmet ünneplik, az argentinok csalódott középpályása Paredes torkon ragadja a spanyol Eric Garciát, majd amikor megjelent egy másik spanyol, Pablo Gavi, őt egy judó mozdulattal földre tette. A képeken az látszik, hogy Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada és Roberto Ayala segédedző is részt vett az incidensben. A FIFA először arról számolt be, hogy Paredes Slavko Vincic játékvezető kiállította, miután a játékos a torkánál fogva meglökte a spanyol Eric Garciát, de Paredes piros lapját később törölték a jegyzőkönyvből, és a FIFA a BBC Sportnak megerősítette, hogy akkor nem hoztak fegyelmi intézkedést. A verekedésben résztvevő játékosokra és edzőkre eltiltás szabható ki, míg az argentin labdarúgó szövetség pénzbírsággal is sújtható. Spanyolország

hosszabbításban 1-0-ra nyerte ugye a világbajnoki döntőt. Ferran Torres a 106. percben már emberelőnyben talált be Argentina ellen. A FIFA egyébként már megkezdte egy fegyelmi eljárás előkészítését Argentina ellen, miután a játékosok az Anglia elleni 2-1-es elődöntőbeli győzelmet követően egy transzparens tartottak a magasba, melyel országuk igényét közölték a Falkland-szigetekre. Hát ennek még lesz folytatása, hogy mi? Azt gondolom a napokban kiderül. Folytatjuk egy zenével, hamarosan pedig újra egy VB-vel kapcsolatos érdekességgel. Maradjanak velem!

0: világbajnokságnál és Argentínánál. A fájdalom nagyon nagy, és nehéz lesz begyógyítani ezt a sebet. Kezdte Instagram bejegyzését Lionel Messi, az argentinok 8-szoros aranylabdás játékosa, miután hatalmas fölényben játszva, de gyötrelmes meccsen Spanyolország legyőzte az argentinokat a vasárnapi VB döntőben. Messi azt írta, hogy megmaradnak számára a jó emlékek is, azok a mérkőzések, melyeken mindent beleadva fordítottak a helyzetükön. Nem felejti el azt sem, hogy egy egész ország támogatása, egy csapat munkája és erőfeszítései ismét a világ legjobbjai közé emelték őket. Ma nehéz felmérni, mit is értünk el, de ez a csapat két egymás követő világbajnoksága jutott a döntőbe értékelt. Ismét sikerült összefogni egy országként, mindegyütt voltunk és megosztottuk egymással azt a büszkeséget, hogy argentinok vagyunk, írta. Szívből gratulált egyébként a spanyolok bajnoki címéhez. A spanyolok jobbak voltak nálunk, nyilatkozta az argentin válogatott szövetségi kapitánya Lionel Scaloni. Ez az igazság. Győzelem esetén méltóság teljesen viselkedünk, és ezt kell tennünk vereségkor is. Ma megmutattuk, hogy emelt fővel tudunk veszíteni, mondta. Mondjuk Parades nem ezt gondolta, de az másik kérdés. A rengeteg helyzet és a hatalmas mezőny fölény ellenére a spanyolok nagyon megszenvedtek az argentinok ellen a foci VB döntőjében, de a hosszabbításban őt góla végül ugye 1-0-ra verték. Az Enzo Fernández két buta sárgája miatt a 90+3 percbe 10 emberre fogyatkozó ellenfelüket. Az argentinoknak az egész meccsen egyetlen kapura lövése volt, Emiliano Martínez tartotta a meccsben őket, de a De Ferran Torres bombájánál a hosszabbítás második fél idejében már ő sem tudott segíteni Lionel Messinek és Argentinának, így nem jött össze a címvédés, Spanyolország pedig 2010 után ismét világbajnok lett.
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvenc.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: egyszer.
1: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén az időjárás illetően. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre. A több kevesebb felhőből érdemi csapadék ezen a napon sem várható. Csupán elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérhetik majd az északnyugati szelet. A friss reggelt követően délután 24-29 fokot mérhetünk. Csütörtökön többfelé erősen megnövekszik a felhőzet egy hideg front hatására, és elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok. Élénk, erős lesz az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 23-30 fok között alakul. A nyugati északnyugati tájakon lesznek alacsonyabbak az értékek.
2: Ceglédrádió.

0: kedves hallgatók, azonnal mutatom, hogy mivel indul a mai plusz mínusz 2 második 60 perce. Hamarosan a csodálatos Olivia Dean énekel majd nekünk itt a 92-tön, majd a hírek után azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
4: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 6286-os telefonszámon.
7: Meg vagyok, jég hideg a szívem.
4: Vannak dalok, amelyek egyetlen pillanat alatt visszarepítenek valahová. Egy nyári estébe, meleg fények közé, egy ismerős érzéshez. Megnyitja kapuit a Kultudvar nyáresti koncertsorozata. Július 24-én pénteken Imágó Mundi koncert a Kossuth Művelődési Központ B udvarában. A szegedi gyökerű zenekar a 2000-es évek poprock világát ötvözi napjaink modern hangzásaival. Zenéjük egyszerre ismerős, nosztalgikus és friss. Imágó Mundi a Kultudvarban, egy este, amelyből mindenki hazavisz egy érzést, egy emléket, egy pillanatot. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A koncert a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló programjának támogatásával valósul meg. Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László, a csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A Kossuth étterem napi ajánlatai. Krumplileves tejfölösen, A menü tökfőzelék sertéspörkölttel, B menü csirkepaprikás galuskával, extra menü pritaminos krémsajttal töltött csirkemell rizssel és édesburgonyával. Előfizetve a menü ára 1700 forint. Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1. Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
8: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Ma folytatódik a parlament rendkívüli ülése. A Mohácsi csatáról nyílt kiállítás Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napja. Forsthofer Ágnes beszédében úgy fogalmazott, az átmeneti időszakban azon fog dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a bizalom, a nagyság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. A politikus felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak bent az ülésteremben. Lakóházakat és civil létesítményeket, köztük bevásárlóközpontot és közigazgatási épületet ért orosz dróntámadás hajnalban Ukrajna északi részén. A repülőszerkezetek többségét a légvédelem megsemmisítette. Szumiban és Csernyihivben többen megsérültek, köztük 4 gyerek. A becsapódások helyszínén tűz keletkezett, a lángok megfékezésén jelenleg is dolgoznak a hatóságok. 4 hónapja nem volt olyan drága a gázára Európában, mint most. Az irányadónak számító holland gáztőzsdén 1 megawattóra csak nem 60 euróba kerül, ami nagyjából a duplája az egy évvel ezelőtti árnak. A drágulások az Egyesült Államok és Irán között kiéleződő feszültség, ami befolyásolja a Hormuzi szoroson áthaladó tengeri gázszállításokat is. Új importvámot vett ki több kanadai termékre az amerikai elnök. Donald Trump tegnap írta alá az erről szóló rendeletet. A dokumentum 50%-os plusz illetéket állapít meg, több a szomszédos országból érkező importcikkre. A Fehérház szerint a döntést az indokolja, hogy az ottawai parlament több megtorló intézkedésekkel válaszolt a korábban bevezetett amerikai vámokra. Több fegyvere is volt annak a férfinak, aki tegnap gyúlékony anyagot locsolt szét, majd lángra lobbantotta azt a New York-i szövetségi bevándorlási hatóság épületénél. A kisebb robbanásban a biztonsági személyzet egy tagja, valamint egy civil könnyebben megsebesült. A férfit a helyszínen őrizetbe vették, légfegyvereket, késeket, valamint bozótvágót is találtak nála. A támadó korábban az amerikai hadseregben szolgált. A Mohácsi csatáról nyílt kiállítás a Szegedi Somogyi Könyvtárban, a tárlaton Tino Dilantos Sebestyén 1554-es Kolozsváron kiadott Krónika című verses kötete is megtekinthető. A kiállítás október 21-ig látható.
2: Az időjárásról.
8: A gomoly és fátyolfelhők mellett sok napsütés várható, helyenként a délnyugati ország részben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz mínusz kettő. 7 óra délelőtt, 7 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk a Plusz mínusz kettőt a Szegédiek kedvenceivel, fontos hasznos infokkal, programajánlóval. Nem sokára pedig elárulom, mit üzennek már a csillagok. Nyilván elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval mindjárt napi horoszkóp, maradjanak velem.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tiszakécskei Barack Thermal Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Thermal Resortban. Barack.hu.
6: Álmomban megjelent egy furcsa álom.
3: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődé nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton, a Szarkakúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek között lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szólanó Tanusikával. 14 órától sülve főve Kató nénivel, Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő lecsófőző verseny eredmény hirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola. 16 óra 30 perccel a Nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityuval 17 órától. 18 órától Pál Zoli Retro Metro partiját láthatják, hallhatják. 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Honaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Bero pörgeti majd a legjobb slágereket. Lesznek a gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarkakúriában. Tehát még egyszer, Nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarkakúria parkjában július 25-én. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Első Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. 7. Tóparti és Abonyi Tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban, a Mikestónál. A színpadi programok 19 órakor kezdődnek. Az est fellépői az Alföldi Olajbányász Fúvós Zenekar Szolnokról, Abonyi Fúvószenekari Egyesület, valamint a Szimfonik Harsona Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel-italárusok várják. A belépés díjtalan. Tehát 7. Tóparti és Abonyi Tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban, a Mikestónál. A programok, ahogy mondtam, este 7 órakor kezdődnek.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

Már is folytatjuk a napi horoszkóppal itt a 92-tön. Vissza a helyes ösvényre. Ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottója, hogy miért? Ez nem sokára kiderül. Kos, már erős lehet benned az érzés, hogy tenned kellene valamit a környezetedért, vagy a környezetedben élőkért. Találd ki át, hogy mely terület az, ahol a leghasznosabb lehetsz, és vágj bele. Erőfeszítéseid nem maradnak észrevétlenek, másokra is hatással leszek, így meg többszöröződik az energia, amelyet most beteszel ebbe. Ne feledd, egy napon mindezt sokszorosan adja vissza neked az univerzum. Bika, ma a meglepetésként érhet, hogy valaki a környezetedben segítségre szorul, hiszen talán róla mindig az a kép alakult ki benned, hogy erős és magabiztos. Lennek hát te is őt azzal, hogy felajánlod a segítségedet, igyekezz találni egy olyan területed, ahol mindez meg is valósulhat. Ki tudja, talán a viszonyatok eztán egy új szintre kerül. Ikrek, ma talán számodra is megmagyarázhatatlan módon érdeklődéssel fordulhatsz a múlt emlékei felé, és úgy érzed, a jelenlegi életedben onnan nyerhetsz egy fontos kapaszkodót. Talán igaz is ez. Van is valaki, aki segít emlékezni, aki vezetne ezen az úton. Keresd hát fel és kér segítséget. Keresd elő a saját múltbéli emlékeidet is. Fontos lehet. Rák. Ma különösen erős kapcsot érezhetsz valakivel a szeretteid közül, és ez arra inspirálhat, hogy a korábbinál is erősebben nyílj meg előtte. Ha van olyan téma, amelyet eddig féltél felhozni, most talán itt az ideje. Igyekezz meghitt hangulatot teremteni, és rajta. Ne aggódj a következmények miatt. Valószínűleg ő is pont ugyanezen gondolkodik épp. Oroszlán. Az életben vannak olyan helyzetek, melyeket muszáj megünnepelni, még akkor is, ha egyébként nem vagy olyan kedvedben. Szakíts rá időt, hogy egy kicsit kiszakadja mindennapokból.

0: igyekezz megadni a módját, mindenki hálás lesz a környezetedben, ha egy kicsit segítesz elfelejteni nekik a napi gondokat. Szűz, mostanában talán joggal érzed, hogy kezdenek összerendeződni körülötted a dolgok, és helyükre pattannak az életed apró puzzle darabkái. Ami egykor problémát jelentett, az most maga a megoldás, és az utadon keletkezett akadályok is, mintha apróbbak lennének. Nem csoda, ez hidd el, te lettél más, a hozzáállásod változott meg, ettől simult ki minden körülötted. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió, változatos és friss.

0: is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-től. Mérleg, ma különösen intuitív lehetsz, és szinte megérzed, kitalálod a körülötted lévő gondolatait. Ez nem csak arra ad lehetőséget, hogy a kedvében járj valakinek, hanem arra is, hogy a magad hasznára fordítsd, vagy elhárítsd egy próbálkozást arra, hogy becsapjanak. Ez utóbbira valószínűleg most kísérletet is tesz valaki. Skorpió, kezeld ma kiemelt figyelemmel a pénzügyeidet, mert olyan változások, hírek, események történhetnek most, melyek hatással lehetnek a jövedelmi viszonyaidra is. Persze, téged nem olyan könnyű padlóra küldeni, különösen akkor nem, ha előre felkészülsz egy esetleges rosszabb időre is. Ma ez ügyben kell megtenned, vagy eldöntened valamit. Nyilas! Ma valaki a környezetednek kellemes meglepetést okozhat, amikor igyekszik a kedvedben járni és olyan dolgokat is megtenni, érted, melyekre eddig nem nagyon volt példa. Ha felmerült benned némi gyanú ezzel kapcsolatban, az nem biztos, hogy tévútra visz. Talán az illető némi rosszát tett a tűzre, és ezt igyekszik kompenzálni. Ne légy túl szigorú vele. Pak, ha odafigyelsz és igyekszel minden beérkező információt alaposan elemezni, akkor észre kell venned egy összefüggést, és meg kell látnod a lehetőséget egy kialakuló szituációban. A kérdés már csak az, hogy mit kezdesz ezzel az információval, vajon kihasználod, másoknak is javaslod, vagy egyszerűen kihagyod? A döntés egyedül rajtad áll. Vízöntő, te általában szíved, lelked kiteszed, ha munkáról vagy tanulásról van szó, és szinte minden egyebet a háttérbe szorítasz, hogy a maximális teljesítményt sajtolt ki önmagadból. Ne feledd azonban, hogy a munkahely, vagy akár az iskola csak az életed egyik része lehet. Ha úgy tetszik, jön, megy az életedben, a szeretteid pedig végig veled maradnak. Igyekezz hát rájuk több időt fordítani most. És végül halak, ma izgalmas és érdekes események követhetik egymást körülötted, melyek nagy része talán nem veled történik meg közvetlenül, de a te további életedre is nagy hatással lesznek. Tartsd nyitva a szemedet, és figyelj, könnyen elképzelhető, hogy egy jó lehetőség adódik ma, amely a magánéletedet is érintheti, és melyet érdemes kihasználnod. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst össze

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
3: A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Ceglét Rádióban.

0: Folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén az időjárás illetően. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre. A több-kevesebb felhőből érdemi csapadék ezen a napon sem várható. Csupán elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős széllökése kísérhetik majd az északnyugati szelet. A friss reggelt követően délután 24-29 fokot mérhetünk. Csütörtökön többfelé erősen megnövekszik a felhőzet egy hideg front hatására, és elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok. Élénk, erős lesz az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 23-30 fok között alakul. A nyugati északnyugati tájakon lesznek alacsonyabbak az értékek.
1: FM 92.5 Cegléd.

0: kedves hallgatók, a délelőttnek vége, a délután indul, mindjárt mutatom, hogy mivel nálunk. A hírek után azonnal Benson Boone énekel majd nekünk. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
6: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Ma folytatódik a parlament rendkívüli ülése. Betörő buktatott le egy marihuána termesztő Csimon tornyán. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Nándorfehérvári diadala hazaszeretet, a közös felelősség és a cselekvő összefogás története, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter úgy fogalmazott, 570 éve egy nemzet megértette, hogy a legnagyobb túlerővel szemben is marad választása. Hozzátette, egy országot mindig azok tartanak meg, akik a legnehezebb időkben, pillanatokban is a helyükön maradnak. Lakóházakat és civil létesítményeket, köztük bevásárlóközpontot és közigazgatási épületet ért orosz dróntámadás hajnalban Ukrajna északi részén. Szumiban és Csernyihivben többen megsérültek, köztük 4 gyerek. A becsapódások helyszínén tűz keletkezett, a lángok megfékezésén jelenleg is dolgoznak a hatóságok. 4 hónapja nem volt olyan drága a gázára Európában, mint most. Az irányadónak számító holland gáztőzsdén 1 megawattóra csak nem 60 euróba kerül, ami nagyjából a duplája az egy évvel ezelőtti árnak. A drágulások az Egyesült Államok és Irán között kiéleződő feszültség, ami befolyásolja a hormúzi szoroson áthaladó tengeri gázszállításokat is. Holnapig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessenek az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult lehessen az iskolakezdési támogatásra. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. Betörő buktatott le egy marihuána termesztőt a Tolna megyei Simontornyán. Az elmúlt időszakban több lopás is történt a településen, a tolvaj egy 22 éves helyi lakos volt. A rendőrök a sorozatos betörések miatt egy ideje már figyelték. A férfi a napokban azonban bejelentést tett a körzeti megbízottnál, hogy az egyik pincében marihuána ültetvényt talált. A betörőt végül letartóztatták, a kannabisztermesztőt előállították. Adománygyűjtés indult a Mecseki Máré vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A falszakasz ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozók a Máré vára Mecsek rejtették köve elnevezésű Facebook oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni.
6: Az időjárásról.
7: A gomoly és fátyolfelhők mellett sok napsütés várható. Helyenként a délnyugati országrészben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
6: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
8: There's

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Na meg jó étvágyat az ebédhez. A plusz-mínusz kettőt azonnal folytatjuk itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. Nem sokára pedig visszatérek, és a mai nappal, július 21-ével keddel foglalkozok. Maradjanak velem,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 6286-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel-ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődé nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton, a Szarkakúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek között lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szól a Nó Tanusikával. 14 órától Sülve-főve Kató nénivel, Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő lecsófőző verseny eredmény hirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola, 16 óra 30 perccel a Nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityuval 17 órától. 18 órától Pál Zoli Retro Metro partiját láthatják, hallhatják, 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Hónaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Bero pörgeti majd a legjobb slágereket. Lesznek a gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarkakúriában. Tehát még egyszer, Nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarkakúria parkjában július 25-én. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Belső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A színpadi programok 19 órakor kezdődnek. Az est fellépői az Alföldi Olajbányász fúvós zenekar Szolnokról, Abonyi Fúvós Zenekari Egyesület, valamint a Szimfonik Harsona Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel-ital árusok várják. A belépés díjtalan. Tehát 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A programok, ahogy mondtam, este 7 órakor kezdődnek.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

kedves hallgatók, július 21-e van, a mai napon a Dánielek és a Daniellák ünnepelnek, de hallgatóink köszönhetik Ilma, Lőrinc, Angéla és Helén nevű ismerőseiket is. A Dániel héber eredetű bibliai név jelentése Isten a bírám. A Daniela szintén héber eredetű név, mi meglepő, a Dániel férfi név női párja jelentése ugyanaz, mint a Dánielnél. Isten a bírám, bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel, szeretettel, boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Jön egy zene, hamarosan pedig születésnap a zenészekkel, zenei fordulókkal foglalkozok. Maradjanak!

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1987-ben jelent meg a Guns N' Roses Appetite for Destruction című albuma. 2005-ben hunyt el Sebő Kanikó, az egykori Szelavi együttes énekese, és 1960-ban született Jim Martin, a Faith No More gitárosa volt. 1984. júniusától 1993. november 30-áig egészen pontosan 1950-ben született Billy Ocean, trinidadi származású Grammy-díjas brit énekes, legismertebb dala az 1988-as Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Feltűnt a Billboard listákon is, na-na. Tovább ismert dalai Loverboy, Nights, Love Really Hurts Without You, talán ez a legismertebb egyébként szerintem inkább. 1950-ben született Fizabadban, 10 évesen Londonba költözött családjával, 1969-ben hozta létre saját együttesét, majd 1983-ban szóló karrierbe kezdett. Tőle szól azonnal egy klasszikus 1989-ből ez a We Didn't Start the Fire, azt hiszem ebben a dalban szerepel Budapest is. Mindjárt meghallgatjuk, hogy igazán van.
1: Zenlét Rádió! Zenlét Rádió! 92.5.

0: kedves hallgatók, még meg kell említenem egy nevet, itt a zene naptár rovat végén. 1974-ben született Terry Caldwell, angol zenész, az E17 fiú csapat tagja. Egy kis ideig egyébként csak úgy hívták őket, hogy E17. Egy angol fiú együttesről van szó, csak a fiataloknak mondom, tagjai John Henry, Terry Caldwell, a születésnapos, és Robbie Craig, a csapat korábbi tagjai, Brian Harvey, Tony Mortimer és Blair Drillan. A csapat 18 darab top 20-as lágert, 4 darab top 14-es albumot jelentetett meg, és a 90-es évek elején és közepén az egyik legnépszerűbb fiú együttes volt az Egyesült Királyságban. Sokan a Take That riválisaként emlegették, bármint a csapatot. Zenéjükben a pop és a hip-hop elemeit keverték olyan dalokban, mint a House of Love, a Let It Rain vagy az It's Alright, ezt mindjárt meg is hallgatjuk. A csapat több mint 1,8 millió eladott albumot értékesített az Egyesült Királyságban, és állítólag a mai napig még erőlködnek, de hát a régi sikereket nem nagyon tudják visszahozni. Na, a lényeg az, hogy az It's Alright következik itt a 92-től a születésnapos tiszteletére.
1: Rádió. 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut?
3: Jaj, félreért. A Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
2: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.
7: Ti hova mentek idén nyaralni?
8: Ahova csak akarunk.
7: Jó, de mégis melyik hotelbe?
8: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
7: Komolyan? És honnan szereztetek?
8: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
9: Meg vagyok, jég hideg a szívem.
2: Vannak dalok, amelyek egyetlen pillanat alatt visszarepítenek valahová. Egy nyári estébe, meleg fények közé, egy ismerős érzéshez. Megnyitja kapuit a Kultudvar nyáresti koncertsorozata. Július 24-én pénteken Imágó Mundi koncert a Kossuth Művelődési Központ B udvarában. A szegedi gyökerű zenekar a 2000-es évek pop-rock világát ötvözi napjaink modern hangzásaival. Zenéjük egyszerre ismerős, nosztalgikus és friss. Imágó Mundi a Kultudvarban. Egy este, amelyből mindenki hazavisz egy érzést, egy emléket, egy pillanatot. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A koncert a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló programjának támogatásával valósul meg.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: hallgatók a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén az időjárás illetően. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre. A több-kevesebb felhőből érdemi csapadék ezen a napon sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérhetik majd az észak-nyugati szelet. A friss reggelt követően délután 24-29 fokot mérhetünk. Csütörtökön többfelé erősen megnövekszik a felhőzet egy hideg front hatására, és elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok. Élénk, erős lesz az észak-nyugati szél, a csúcshőmérséklet 23-30 fok között alakul, a nyugati észak-nyugati tájakon lesznek alacsonyabbak az értékek.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, már is mutatom, hogy mivel indul a mai plusz-minusz kettő utolsó egy óra osztálya. Szóval azonnal a hírek után maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
7: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tiszakécskei Barack Thermal Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Thermal Resortban. Barack.hu.
8: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Ma folytatódik a parlament rendkívüli ülése. Betörő buktatott le egy marihuána termesztő Csimontornyán. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napja. Forsthofer Ágnes beszédében úgy fogalmazott, az átmeneti időszakban azon fog dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a bizalom, a nagyság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hozzátette ugyanakkor, hogy a nemzetegységének megteremtése nem csupán a politikusok, hanem minden állampolgár közös felelőssége. A politikus felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak bent az ülésteremben. Megérkezett a földrengés sújtotta Venezuelába az első magyar segélyszállítmány, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, 42 raklapnyi védőfelszerelést és gyógyszert küldött hazánk az uniós humanitárius művelet keretében. Venezuelát egy hónapja két erős földrengés rázta meg. A katasztrófában több mint 5000 ember vesztette életét, csak nem 17000-en megsérültek, akár 50000-en eltűntek, és csak nem 18000-en váltak hajléktalanná. Késsel támadt turistákra egy ámokfutó reggel az athéni Akropolisz bejáratánál. Egy férfi súlyosan, egy nő könnyebben megsérült, mindkettejüket kórházba vitték. Az elkövetőt a rendőrök őrizetbe vették. Információk szerint a gyanúsított egy mentális problémákkal küzdő, 60-as éveiben járó görög férfi. Betörő buktatott le egy marihuána termesztőt a Tolna megyei Simontornyán. Az elmúlt időszakban több lopás is történt a településen, a tolvaj egy 22 éves helyi lakos volt. A rendőrök a sorozatos betörések miatt egy ideje már figyelték. A férfi a napokban azonban bejelentést tett a körzeti megbízottnál, hogy az egyik pincében marihuána ültetvényt talált. A betörőt végül letartóztatták, a kannabisztermesztőt előállították. Adománygyűjtés indult a Mecseki Máré vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A falszakasz ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozók a Máré vára Mecsek rejtették kövel nevezésű Facebook oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni.
8: Az időjárásról.
9: A gomoly és fátyolfelhők mellett sok napsütés várható. Helyenként a délnyugati ország részben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
8: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk dalokkal itt a 92.5-ön. Olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a zenéké lesz a főszerep. Jön majd többek között Smile Smith, itt lesz velünk LP, aztán jön majd a Fekete Vonat, Drúzsa Magdi, Tiesto, és meg sorolhatnám. Szóval kiváló slágerekkel folytatjuk azonnal. Itt a Cegléd Rádióban, maradjanak velem!
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel, ital, a saját igény szerint Batyuban. Belépődé nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton, a Szarkakúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek között lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szól Anó Tanusikával. 14 órától sülve főve Kató nénivel, Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő lecsó főző verseny eredmény hirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola. 16 óra 30 perccel a Nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityuval 17 órától. 18 órától Pál Zoli Retro Metro partiját láthatják, hallhatják. 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Hónaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Bero pörgeti majd a legjobb slágereket. Lesznek a gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarkakúriában. Tehát még egyszer, Nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarkakúria parkjában július 25-én. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Belső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek. Július 25-én Abonyban a Mikestónál a színpadi programok 19 órakor kezdődnek. Az est fellépői az Alföldi Olajbányász Fúvós Zenekar Szolnokról, Abonyi Fúvós Zenekari Egyesület, valamint a Szimfonik Harsona Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel-italárusok várják. A belépés díjtalan. Tehát 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek. Július 25-én Abonyban a Mikestónál a programok, ahogy mondtam, este 7 órakor kezdődnek.
0: Cegléd Rádió. Sok

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Szegény!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kis állateledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kis állateledel volt, csak is egy van.
8: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pino Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
9: Gyere, bodrik, kutyám, szedd a sátorfádon.
6: A legszebb magyar nóták és fülbemászó operett dallamok egyetlen felejthetetlen estén. Nyáresti vigadalom július 25-én szombaton este 6 órától a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Színpadon Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József működnek közre. Az élő zenei kíséretről Zsiga István és zenekara gondoskodik. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Nyáresti vigadalom, szívhez szóló dallamok, közös emlékek és egy este, amely garantáltan jó kedvre hangol. Részletek ceglidikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén az időjárás illetően. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre. A több-kevesebb felhőből érdemi csapadék ezen a napon sem várható. Csupán elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérhetik majd az északnyugati szelet. A friss reggelt követően délután 24-29 fokot mérhetünk. Csütörtökön többfelé erősen megnövekszik a felhőzet egy hideg front hatására, és elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok. Élénk, erős lesz az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 23-30 fok között alakul. A nyugati északnyugati tájakon lesznek alacsonyabbak az értékek.
1: FM 92.5 Cegléden. Ez a sláger.

0: Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Álmomban megjelent egy furcsa álom.
5: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Marad a kellemes nyári idő. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Megérkezett az első magyar segélyszállítmány Venezuelába. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A köztársasági elnök jogkörei gyakorlóházelnök napi rendelőti felszólalásával megkezdődött az országgyűlés kétnapos ülésének második napja. Forsthofer Ágnes beszédében úgy fogalmazott, azon fog dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a nemzeti összetartozás jelképe legyen. A politikus felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői tiltakozású Súlyog Tamás eltávolítása miatt nem voltak bent a teremben. Jelenleg is tart az országgyűlés rendkívüli ülése. A jelenlévők a többi közt elfogadhatják az iskola kezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvénymódosítást, valamint dönthetnek az országos közlekedés szervező létrehozásáról. Tárgyalnak továbbá az agrárkamaráról, illetve az idei költségvetésről szóló jogszabály módosításáról is. Csütörtök este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, ezzel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Az elmúlt évekhez képest júliusban 4%-kal csökkent a kiadó lakások iránti kereslet. Az egyik legnagyobb hazai ingatlan közvetítő adatai szerint Budapesten 110 ezer forint volt havonta egy kiadó szoba. Egy 40 négyzetméteres lakást 200 ezer forintért lehet bérelni. A nagyobb egyetemi városokban átlagosan 130 ezer forintot kérnek egy kisebb lakásért. A képalkotó berendezések meghibásodása miatt csak korlátozottan érhetők el röntgen és CT vizsgálatok a Veszprémi Kórházban. A fennakadás miatt jelenleg csak a sürgős vizsgálatokat tudják elvégezni. Az intézmény közölte, hogy a hibát jelentették a szakszervíznek, az időpontra érkező betegeket pedig későbbre vagy más kórházakba irányították át. Megérkezett az első magyar segélyszállítmány, a földrengés sújtotta Venezuelába. A magyar kormány 42 raklapnyi védőfelszerelést és gyógyszert küldött az uniós humanitárius műveletben. A következő szállítmányal orvostechnikai eszközök, védőoverálok, valamint civil szervezetek adományai érkezhetnek meg a katasztrófa sújtotta övezetbe. Venezuelát egy hónapja rázta meg két erős földrengés. A tragédiában több mint 5000-en meghaltak, csak nem 17 000-en megsérültek. Újabb kitelepítéseket rendeltek el a hatóságok Spanyolországban a napok óta tomboló erdőtüzek miatt. Madrid, Kasztília és León, valamint Aragónia tartományban több települést kiürítettek. Az ott lakókat kimenekítették. Több tízezer hektár felperzselődött. A lángok, az erős szél és a kánikula miatt rendkívül gyorsan terjednek. Az oltásba helikoptereket és a katonaság speciális erőit is bevonták.
2: Az időjárásról.
6: Itthon az ország nagy részén süt a nap, a Duna-Tisza közén, valamint a Dunántúl egy részén felhős az ég, arrafelé elszórtan esik az eső. Éjszaka és holnap napközben főként csak keleten alakulhatnak ki futó záporok, zivatarok, másutt több órás napsütés valószínű. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 12-18, délután 22-27 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
7: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András. Bár ebben az 50 percben nem az enyém lesz a főszerep, szokás szerint jön majd egy beszélgetés, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül, tartsanak velünk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk top áras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók, készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László, a csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
1: Reklámot hallottak.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetés következik. A dialógus egyébként március 6-án készült. Nyilván ezek szerint ismétlés szól a folytatásban itt a 92-tön, hogy mi a téma mindjárt kiderül. A riporter Szatmári Gábor.
1: Szeglét Rádió. Szeglét Rádió. 92.5.
2: Kedves hallgatók, induljon tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk immáron 119. része. Szemeli Dáviddal, a Település Fejlesztési Szövetség elnökével beszélgetek ma is. Nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, szervusz!
3: Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a Cegléd Rádió hallgatóit is.
2: Amikor a 118-at befejeztük, hát gyakorlatilag szinte innen a stúdióból indultál a múlt héten az ország másik sarkába, egészen Sopronig elmentél, ahol egy fontos tanácskozás zajlott. Ez volt az IKON gazdaságpolitikai konferencia, és ez lesz most a fő témánk ebben a mai adásban, mert azért úgy sejtem, hogy sok okosság elhangzott ott Sopronban, ami gondolom, hogy azon túl, hogy szép város, azért gazdaságilag is úgy mindig megmutatta az oroszlán körmeit.
3: Érdekes dolog, hogy milyen helyzetben van mondjuk Sopron és térsége, például gazdaságilag.
2: Igen.
3: És ezért is szeretem ezeket az IKON konferenciákat. A maga az IKON egyébként egy gazdaságpolitikai közösség, egy ilyen félig informális közösség, ami már 2011 óta működik, és évente egyszer, esetleg kétszer vannak ilyen nagyobb IKON konferenciák. Ezek vagy Tokajhegy alján vannak mostanában, vagy pedig Sopronban.
2: Hoppá, ez érdekes.
3: Mind a kettőnek megvan a maga különleges helyzete, akár gazdasági, akár városfejlődési
2: Abszolút.
3: Szempontból. És Sopronnál nagyon érdekes, Szatyi, hogy ahogy a polgármester, aki ott volt, elmondta nekünk, Farkas Ciprián ott a polgármester, nagyjából 33%-a a dolgozóknak napi szinten vagy közel napi szinten ingázik Ausztriába dolgozni.
2: Jó, de hát ez annyi majdnem, mint hogyha innen kimennél a külső budai útra távolságban, nem?
3: Hát sokan ugye Bécsben dolgoznak, szóval egy kicsit messzebb, de persze vannak igen a határhoz közeli osztrák települések is. Csak azért gondolj bele, hogy a munkaerő egyharmada, ha elmegy minden nap
2: hát az
3: dolgozni,
2: nem itt fog adózni például.
3: Mondjuk a Ceglédről elmenne, Ceglédről sokan járnak, de nem éri el, én úgy gondolom, az egyharmadot a Budapestre.
2: Hát a Budapestre, Kecskemétre, Szolnokra, stb. Azért sokan átjárnak, persze, igen.
3: Viszont ugye Ausztria és Magyarország között nagyon nagyok a bérkülönbségek, úgyhogy elég sokan átmennek, tehát akiknek van erre lehetőségük. Ez viszont azt jelenti, hogy ott termelik úgymond a gazdasági erőt, az ottani cégek bevételét növelik, miközben a fogyasztásuk egy része is mondjuk a soproniaknak és a Sopron környékieknek ott történik meg, hiszen
2: persze.
3: Hazafelé menet mondjuk bevásárolnak ott, nem annyira a magyar boltokban vásárol egy részük, majd pedig hazajönnek, és akkor elmennek esetleg a gyerekért az iskolába, óvodába, akinek van. De a lényeg, hogy közszolgáltatási infrastruktúra igényük viszont itt merül fel Magyarországon, Sopronban.
2: Persze.
3: Miközben egyébként, aki mondjuk átjár, annak az anyagi lehetőségei is általában jobbak,
2: nyilván,
3: akik Ausztriában dolgoznak, és Sopron városfejlődésében ez látható, ahogy polgármester úr is mondta, hogy ott a külső részein Sopronnak épülnek nagyon szép házak, olyan utcákban, ahol nincsen szilárd burkolat például, vagy a közművek egy része is mondjuk adott esetben hiányzik, gyorsabban nő a város, mint ahogy ezt mondjuk közszolgáltatásokkal le tudna az önkormányzat követni, miközben egyébként az adóbevétel egy része nem is ott keletkezik.
2: Persze.
3: Azoknak a munkájából, akik Sopronban laknak és hajtják álomra a fejüket aztán. Itt azért ez egy nehézség, hogy ilyen szempontból Sopron az most már gyakorlatilag a bécsi agglomeráció része.
2: Hát sokkal inkább.
3: Hiába van határ, ugye Schengeni határ, át lehet menni könnyen. Ez azt jelenti, hogy valójában az osztrák-magyar monarchiának bizonyos gazdasági erőközpontjai, azok most már az Európai Unió, és elsősorban azon belül a Schengeni övezet, ahol ugye átjárhatók a határok könnyen, működik. Tehát például a bécsi agglomeráció az működik. Nyilván megakasztotta két világháború,
2: persze.
3: Meg a hidegháborús rész a kommunista megszállással, de hogy ezek a régi gazdasági kapcsolatok az európai közösségekkel, az Európai Unióval újjáélettek.
2: Igen.
3: És ez egy jó dolog.
2: Végül is abszolút az, igen.
3: Csak nyilván megvan itt ez a fajta hátulütő, amit mondtunk Sopronnál. De azért láthatunk egy kis, ha nem is akkorát, de mégiscsak párhuzamot. Ceglétről azért sokan ingáznak nyugatra, Budapest meg a közvetlen agglomerációba, és egyébként a város is úgy fejlődik, úgy növekszik, hogy azt az önkormányzat nem tudja lekövetni. Erről beszéltünk már, hogy bizony itt is vannak, ott az öreg szőlői rész, részben csak részben közművesített.
2: Ez jutott eszembe nekem is.
3: Vannak azért párhuzamosságok.
2: Igen, tehát lehet abból tanulni, amit ott Sopronban próbálnak, és nyilván ott is távlati cél az, hogy ott is legyenek szilárd burkolatú utcák, és legyen mindenféle vízvezeték, gázvezeték, stb. Tehát ezeknek majd meg kell lenni egy idő után, hogyha oda telepszik egy csomó ember.
3: Hát igen, és hogyha van rá forrás, mert hogy azért az önkormányzatoknak idén sehol sem könnyű, ráadásul te magad is voltál sokat Sopron környékén, tudod, hogy azért az nem olyan lapos, mint mondjuk itt az Alföldön nálunk. Ott azért a hegyre fel kell pumpálni nagy nyomással az ivóvizet.
2: Igen.
3: Úgyhogy azért ott egy kicsit nehezebb.
2: Igen.
3: A közművesítés.
2: Fú. Szóval érdekes, hogy amikor nagyon jó, az is hozhat problémákat, ugye?
3: Igen, ez egy másfajta kihívás, mint mondjuk Békés megyében.
2: Abszolút. Igen.
3: Hát azért mondom Békés megyét, mert hát te is arról a környékről származol.
2: Igen, egyéb iránt akkor is voltak olyan emberek, már a régi időkben is, akik átjártak Romániába dolgozni, mert éppen kaptak olyan munkalehetőséget, ami nekik megérte, de ez nem volt tömeges, azért természetesen nem volt tömeges, de azért ugye előfordult. Tehát
3: és
2: én is ismertem.
3: Kaptak lehetőséget, ők minden nap átjártak akkor? Vagy
2: volt egy... olyan, volt olyan ott a határ közeli településeken, hát Batonyáról átjárni a szomszédba, hát sem ennyi. Tehát tényleg annyi, mintha innen kimész a külső budai útra körülbelül távolságban. És akkor ott elsősorban mezőgazdasági munkával foglalkoztak ők, akik átjártak. Igen. Ez egy érdekes, ez már régen megvolt, tehát ugye a rendszerváltozás környékén már ez így működgetett. Nyilván egészen más léptékű az, ami Sopronban történik, és a soproniakkal történik, akik Ausztriába járnak át, hát nem mindegy.
3: Így van, ugye? Így van, és ott van azért Pozsony is, aminek mondjuk Komárom, Esztergom, meg Győrmoson, Sopron megyére szintén van hatása, tehát van, aki Szlovákiába jár, hát Pozsonyba dolgozni, úgyhogy az a Bécs-Pozsony-tengely az egy erős gazdasági erőközpont, térségformáló.
2: Igen, de azért nekik ez egy előny azért ott a soproniak szempontjából, meg ott a környezet szempontjából, Nagycenk, stb., ami ott van a közelben. Gondolom, hogy azért ezzel ők élnek, de hát Sopron határában is ott van a határ. Tehát,
3: és nem tudom, emlékszel-e még a Svejk című örökbecsű könyvre?
2: Olvastam,
3: ugye,
2: igen.
3: Cseh szerző Haseknek a remek műve, a világirodalom része. Abban van egy olyan rész, amikor pont ezen a részen kelnek át, tudod, Svejkék útban a front felé, egy darabig Brückander-Leutelban. Ott a mostani magyar határhoz viszonylag közel az osztrák oldalon táboroznak, és ott hangzik el ez a mondat, ahogy mondják, hogy hát itt minden össze van keveredve, itt osztrákok, magyarok, szlovákok, csehek, itt mindenki egy ilyen olvasztó, igen, ez a térség, ez az Európai Unióval, ez egy ilyen hasonlóvá alakul vissza, most egy ilyen olvasztó térség,
2: igen.
3: Érdekes.
2: Ha most ilyen szempontból most Sopron egy kivételezett település, vagy gyakorlatilag ez az egész osztrák határ mentére elmondható, tehát ott a nyugati határ vidékeinkre.
3: Ahogy én beszélgetek mondjuk önkormányzatokkal, polgármester kollégákkal, többé-kevésbé az egész határvidékre ez jellemző, hogy átjárnak. Aki tud, átjár Ausztriába, és nem nagyon találnak hazai munkát.

0: Ez is benne van.
1: Itt azért az áraknál már nem lennék ilyen bátor, de szerintem jó összefoglalója ennek az, amit a városvezetés mondott Sopronban, hogy Sopronnak van egy nagy előnye, hogy közel van Ausztriához, és van egy nagy hátrány, hogy közel van Ausztriához. Ez a fajta kettősség jelenik meg nekik. Viszont mindemellett ők nagyon ügyesen gazdálkodnak, forrásokkal, turisztikára fekszenek rá, felújításokat csinálnak, próbálják egyensúlyban tartani a város ilyen körülmények között is.
0: Ez mekkora vonzerőt jelent egyébként az oda települők számára? Mert gondolhatja azt egy szabolcsi ember is, hogy fogja magát és akkor oda telepszik. Tehát most, hogy emlegetted ezeket a helyeket, ahol most az új házak meg minden épül, az nem mind soproni volt, ugye, aki fogta magát a belvárosból, kiköltözött oda a város szélére, egy kertvárosi részbe, hanem valószínűleg távolabbról is érkeznek betelepülők.
1: Mindenképpen megfigyelhető az országon belüli népességvándorlás is. Részben ugye délről északra és keletről nyugatra.
0: Igen.
1: Kivétel mondjuk Debrecen, Nyíregyháza környéke, ahová szintén mennek, tehát az egy befogadó rész az országon belül, illetve Szegedre is valamennyire költöznek be, de azért a leginkább megyékbe bevándorlás ez a Győr-Moson, Sopron, esetleg Komárom, Esztergom, illetve Pest vármegye az, ahová leginkább költöznek be az emberek. És Budapest az egy ilyen furcsa dolog, mert ugye csökkent a lakosság az elmúlt években, de hogy valóban van vonzerő. Nem is a vonzerő az, ami gátja általában az ilyen jellegű országon belüli költözésnek, hanem az, hogy nagyon nagy a saját ingatlan tulajdon aránya Magyarországon. Az embereknek nagy része saját ingatlanban lakik, ami önmagában nem rossz, de hogyha nagyon mások a gazdasági lehetőségek, mondjuk Békés-megyében és Győr-Mosonban, akkor ott találod magad, hogy ha Békés-megyeiként el akarod adni a házadat, hogy költöz valahol messzire, hát vagy nem kapsz, vagy sokkal kisebbet kapsz, illetve sokkal nehezebb újra kezdeni az életedet, vagy egy új szakaszát kezdeni az életednek, hogy egy kisebb ingatlanba költözzél, vagy egyáltalán már hitellel kezdened, mert nem tudsz egyáltalán venni belőle. Úgyhogy sokan szerintem azt csinálják, hogy akinek van lehetősége, hogy kiköltözik húzamosabb időre Ausztriába, mondjuk a vendéglátó szektorba.
0: Például.
1: És akkor ott van mondjuk az adott panzióban, hotelben ott lakik, néhány év alatt összeszed annyit,
0: szépen
1: ami mondjuk önerőnek már elég, és akkor viszont megfigyelhető szerintem az a jelenség, hogy akkor már nyugati ország részbe költöznek, ott vesznek maguknak valamit az összes spórolt pénzből, vagy annak az önerejéből.
0: Akkor már az arra elég. Igen.
1: Úgyhogy abszolút ilyenek vannak. Hosszabb távon most nyilván a háborús helyzetekről ne beszéljünk, mert hogy rengeteg problémás góc van most a világban, de hogyha feltételezzük, hogy egyben marad az Európai Unió és úgy egyáltalában a világ, akkor ez a fajta fejlődés ez fog terjeszkedni keletre is, tehát nyugatról keletre, viszont leginkább a város térségekben. Tehát ez azt jelenti, hogy Budapest, Székesfehérvár, Tatabánya, Győr, kisebb részben Sopron, illetve Szombathely. A kisebb falvakban ez a fajta fejlődés, ez nem lesz annyira megfigyelhető.
0: És a Dunán innen sem?
1: A Dunán innen pedig, ugye egyrészt a budapesti agglomeráció, aminek része egyébként Cegléd, tehát ez a vidék ez fejlődni fog. Kecskemét, Szeged, Debrecen, Nyíregyháza, nagyjából ezeket lehet látni, kisebb részben pedig Miskolc. De egyébként várhatóan a trend az, hogy a kisebb falvak, amik kívül esnek ezeken a várostérségen, azok elnéptelenednek.
0: Vagy lakófalvakká alakulnak át, hogy kimennek az emberek, és de jó itt lakni, és közel a város, bejárunk dolgozni.
1: Azt mondom, hogy ha a város térségbe esik, az más, tehát ott nőni fog a népesség, ahogy Debrecen környékén is nő a településeken, de hogyha ami kiesik abból a kényelmes ingázásból, azok a falvak elnéptelenednek azok kivételével,
0: hát
1: amiknek van speciális tulajdonsága, tehát mondjuk egy turisztikára épülő falu, ahol mondjuk az egész falu ebből él.
0: Vagy borkultúra, stb.
1: Tényleg csak üdülők vannak, mint három huta az Zemplénben, ami szintén nagyon jó, tehát az egy más funkció. De hogy ezek a dolgok, és talán még ez belefér a műsorba, ezek nem olyanok, hogy önmagában rosszak. Persze, nyilván sajnáljuk, hogyha egy település elnéptelenedik, de összességében ez a világon mindenütt megfigyelhető, és arra vezethető vissza, hogy az emberi társadalom átalakul.
0: Sajnos, igen.
1: Ami azt jelenti, hogy a régi település szerkezet mezőgazdaság központú világra volt optimalizálva, a mostani, most kialakuló település szerkezet az a szolgáltatásokra. mint gazdasági ágra van optimalizálva, meg lesz. Uh-huh. És sajnos ez ezzel jár.

0: hogy teljesen átalakul a település szerkezet.
1: Fú, és erről fogunk még beszélni egészen biztos, de nem ma, mert most itt a stúdió is egy kicsit elnéptelenedik. Rövidesen.
0: Ez azt jelenti, hogy én elmegyek innen, Szaki meg vág.
1: Igen, tehát egy 50%-os elnéptelenedés rátát fogunk itt megütni körülbelül, és én akkor nekilátok majd ennek. Most éppen nem indulsz sehova, ugye?
0: Most majd szerintem kimegyek a budai úti rendkívül kellemes gyógyfürdőbe.
1: Na, nagyobb bajod sose legyen. Rendben. A múlt héten tehát Sopronban jártál ugyanebben az időben, és a soproni konferencia, az IKON gazdaságpolitikai konferencia tapasztalatait és az ott elhangzottakat hoztad el nekünk ide a fejlesztés terre mellett 119. részébe. Szebené Dávid, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm, ilyen Cegléd.
2: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
3: Egy március 6-ai beszélgetés szólt itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A dialógus után a mikrofonnál újra Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt. Tartsanak velem! If you really want

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyrosz pontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak.
5: FM 92.5.
1: Cegléd Rádió.
5: Minden dal.
1: Közös ismerős.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarkakúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek közt lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd, 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szólanó Tanusikával. 14 órától sülve-főve Kató nénivel, Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő lecsófőző verseny eredményhirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola, 16 óra 30 perccel a nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityuval 17 órától. 18 órától Pál Zoli retro metro partiját láthatják, hallhatják, 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Hónaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Bero pörgeti majd a legjobb slágereket. Lesznek a gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarkakúriában. Tehát még egyszer, Nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarkakúria parkjában július 25-én. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.

0: Mostanában mutatom, mivel indul a következő egy óra hossza. Greta, Teddy Sims, Tones and I, ők a szereplők, a dal címe Gun, Gun, Gun. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 9:30-tól 17:00, szombaton 8:30-tól 16:00 várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.
5: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 6286-os telefonszámon.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Marad a kellemes nyári idő. Lefoglalta az ügyészség a Fidesz számítógépes szervereit. Fegyveres rablás volt egy nagy kanizsai benzinkúton. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként, értesült a Telex. A Bács-Kiskun megyei főügyészség a Hírportálnak megerősítette, hogy hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. A Fidesz kommunikációs igazgatója korábban azt közölte, hogy a nyomozók előzetes bejelentés nélkül jelentek meg a párt szervereik biztosító központban. Havasi Bertalan jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást, és hozzátette, hogy a Fidesz nem enged a fenyegetésnek, és kiáll a Tisza párt erőszakos önkényével szemben. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, várják az ügyészség részletes tájékoztatását. Vitézi Dávid belső ellenőrzést rendelt el a feltételezhetően közpénzből finanszírozott Lázár Infók miatt. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a Lázár Infó élő közvetítését biztosító kis busz állami tulajdonban van, de a járművet a volt miniszter fotósa használta tavaly november óta egészen a választások napjáig, ami felveti a közpénzből kampányolás gyanúját. Vitézi Dávid hozzátette, hogy Lázár János korábban azt állította, saját forrásból finanszírozza a rendezvényeket. Megkapta az utolsó szükséges engedélyt a főváros a Városháza park megépítésére, közölte a főpolgármester Karácsony Gergely. Budapest új főterének nevezte a leendő közparkot, ahol a zöld felület mellett csapadékvízgyűjtő és vízáteresztő burkolat is lesz. A projekt részeként átalakítják és átjárhatóvá teszik a Városháza földszinti helyiségeit, a díszterem alatti téren pedig kávézókat, teraszokat és vendéglátó egységeket alakítanak ki. Csütörtök este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, az eredményváró pontot parti központi helyszíne az idén Budapesten az ELTE lágymányosi kampusza lesz. Élőzene, koncertek és változatos programok várják a fiatalokat a fővárosban és 10 vidéki helyszínen, egyebek mellett Debrecenben, Miskolcon, Szegeden és Gyulán is. Fegyverrel raboltak ki egy nagy kanizsai benzinkutat hajnalban. Egy férfi 60.000 forintot és 2 üveg vodkát vitt magával. A nyomozók a közterületi kamerák és nyomkövető kutya segítségével rövid időn belül megtalálták a 32 éves elkövetőt és őrizetbe vették. 5 és 10 év közti börtönbüntetésre számíthat. A rendőrség közölte, hogy a férfi ellen egy korábbi betöréses rablás miatt már eljárás zajlik.
2: az időjárásról.
7: Az ország nagy részén süt a nap, a Duna-Tisza közén, valamint a Dunántúl egy részén felhős az ég. Arrafelé elszórtan esik az eső. Éjszaka és holnap napközben főként csak keleten alakulhatnak ki futózáporok, zivatarok, másutt több órás napsütés valószínű. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 12-18, délután 22-27 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös

délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este 6-ig. Folytatjuk azon a dalokkal, hamarosan pedig visszatérek a lapszemlével, ezért is maradjanak velem.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
6: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugrálóvár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
7: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
8: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel, ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődíj nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő község önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarkakúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek közt lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szól a Nó Tanusikával. 14 órától sülve-főve Kató nénivel Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő Lecsó főző verseny eredményhirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola. 16 óra 30 perccel a Nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityuval 17 órától. 18 órától Pál Zoli Retro Metro partiját láthatják, hallhatják. 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Honaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Bero pörgeti majd a legjobb slágereket. Lesznek a gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarkakúriában. Tehát még egyszer, Nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarkakúria parkjában július 25-én. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A színpadi programok 19 órakor kezdődnek. Az est fellépői az Alföldi Olajbányász fúvós zenekar Szolnokról, Abonyi Fúvós Zenekari Egyesület, valamint a Szimfonik Harsona Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel-italárusok várják. A belépés díjtalan, tehát 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A programok, ahogy mondtam, este 7 órakor kezdődnek.
0: Cegléd Rádió.
3: I took a pill in Ibiza.

0: csilingel a telefonon a számla, hogy érkezett az utalás. Na mindegy, ebben a környezetben a legkisebb hiba is végzetes lehet. Hú, milyen jól hangzik, nem? Vagy milyen hatásvadász. A folyamatos stressz pedig pillanatok alatt felszínre hozza az emberi gyengeségeket. Dávid Petra a Borsnak számolt be először arról, ki az a Dávid Petra, ugye mindenkibe fölmerül a kérdés. Na mindegy, hogyan élte meg az extrém szituációkat, illetve az is kiderült, hogy ki a rával tart-e még a hírhet Siamik szövetsége, atyavilág. Miről maradtunk le? A műsor forgatásai lezajlottak, az Ásia Express 7. évada pedig minden eddiginél keményebbnek ígérkezik. Hát mondjuk minden évad előtt elmondják ezt. A párosoknak telefon, bankkártya és készpénz nélkül kell eljutniuk egyik pontból a másikba, miközben a helyiek jó indulatára utalva keresnek szállást és ételt. Dávid Petrával alkalmunk volt interjút készíteni a napokban, írja a borsonline.hu oldal, aki kendőzetlen őszintességgel mesélt élményeiről. Ez a legjobb bulvár újságírás. Kendőzetlen őszintességgel. Na mindegy, szerintem azt elmondhatom, nyilatkozta Dávid Petra, hogy fantasztikus nagy kaland volt, amit nagyon jól éltem meg. Úgy tekintek rá, hogy ez volt életem eddigi legmeghatározóbb kalandja. Meg lehetett élni a mennyet és a poklot is. Nagyon impulzív volt egy nap, hosszú és tartalmas. Estére már alig emlékeztünk, hogy mi történt reggel velünk, mesélte Dávid Petra, aki azt is elárulta, hogy szemben a másik reality show, amiben szerepelt, ez most valami teljesen más volt, valamint azt is megsúgta a Borsnak, hogy ki a rával most milyen viszonyban vannak. Tényleg súgta, tehát ül az újságíró vele szemben, és akkor megsúgja neki, és az újságíró meg leírja. Tehát nem kellett volna súgni. Na mindegy, itt azért sokkal nagyobb kalandok voltak, mint a Farm VIP-ben. Jó, hogy ő ott szerepelt. Nem termelni kellett, hanem egészen más jellegű kalandjaink voltak. Ki a rával mi már ott is együtt szerepeltünk, ahol megalapítottuk a Siamik szövetségét, és most úgy néz ki, hogy túlélte a barátságunk a műsort, jelentette ki sejtelmes mosolyal az arcán a kis huncut Dávid Petra. A borsonline.hu ezzel a műsorral, meg velük is foglalkozik részletesebben, akit érdekel a sztori, hát kattanjon erre a portálra.
1: Szegi!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a nemzetisport.hu oldallal. A Videótonnal 2015-ben bajnokságot nyerő spanyol Juan Carillo családi körben és barátaival nézte a vasárnap esti futballvilágbajnoki döntőt. A szakember szerint is teljesen megérdemelt hazája válogatottjának sikere, amely egységesen jó mentalitással szerepelt végig a tornán. Az előző két évadban a spanyol másodosztályú Almeria szakmai stábjában dolgozó tréner szerint egyértelműen a spanyol válogatott tett többet a győzelemért, kockázatot vállalt, rengeteget birtokolt a labdát, ennek lett meg az eredménye, a győzelem. Spanyolország védekezésében a mezőny fölé nőtt. Elképesztő, hogy csak egy gólt kapott az egész tornán. Némi személyes kötődés is akad, a keretben ott volt Marc Pubill, akivel 2025-ben még a spanyol másodosztályban dolgoztam Almériában, ezt nyilván az edző Juan Carillo nyilatkozta, most pedig már világbajnoknak mondhatja magát, ez is elképesztő történet. A vele készült beszélgetést olvashatják a portálon és az újságban is. A férfi tőrözők és a női párbaj tőrözők selejtezőjével kezdődik el a világbajnokság Hongkongban a holnapi nap folyamán, magyar idő szerint kora hajnalban. Az első napon három magyar igazoltan maradhat távol a teremtől, Dósa Dániel és Szemes Gergő, valamint Muhari Eszter kiemelt, így csak a 64-es táblán kapcsolódik be a küzdelembe. Dósa Dániel tavasszal több hetet kiadott csuklósérülése miatt, és bár már jó ideje teljes értékű munkát végez, figyelnie kell a kezére. Két szalag szakadt el részlegesen a csuklomban egy verseny előtti bemelegítés során, még mindig nem 100%-os, és a balkezesek ellen több olyan akció van, amelyekkel hiába voltam eddig rendre sikeres, olyan szögben kell tartanom a karomat, hogy ilyenkor nyilaló, erős fájdalmat érzek a csuklomban. Az egyetlen gyógymód a pihentetés, jól jön, hogy csak a főtáblán kezdek a VB-n, mondta a lapnak Dósa. A vele készült beszélgetést is olvashatják a portálon. Az Eto FC hosszú hetek várakozása ellenére már az első akadályon fennakadt a bajnokok ligájában, a Vikingur Reykjavik ellen, így ma este ott folytatja, ahol tavaly elkezdte a konferencia liga második fordulójában. A klubtörténet 67. és 68. nemzetközi kupa mérkőzése következik. A zöldfehéreket először sorsolták össze luxemburgi csapattal, az Ater Bissen szintén a bajnokok ligájában kezdte, a feröeri Ki ellen esett ki 4-2-es összesítéssel, kettős vereséggel. Luxemburgban a második világháború óta nagy lélekszámú portugál diaszpóra van, és ez nem csak a válogatott összetételén, hanem a csapatokon is látszik. Az Ater Bissen elnöke Carlos Teixeira vezetőedzője, Victor Pereira, valamint játékos állománya jelentős hányada is portugál vagy kettős állampolgár. Ezzel a csapattal, meg persze az Etóval is foglalkozik a nemzetisport.hu oldal és az újságformátum.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kisállateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kisállateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda, tisztított víz, Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
8: Eladnád az ingatlanod?
4: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
4: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
4: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
4: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
4: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
2: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: köszöntjük kedves hallgatók a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén az időjárás illetően. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre. A több kevesebb felhőből érdemi csapadék ezen a napon sem várható. Csupán elvítve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős széllökésre kísérhetik majd az északnyugati szelet. A friss reggelt követően délután 24-29 fokot mérhetünk. Csütörtökön többfelé erősen megnövekszik a felhőzet egy hideg front hatására, és elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok. Élénk, erős lesz az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 23-30 fok között alakul. A nyugati északnyugati tájakon lesznek alacsonyabbak az értékek.
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal Kygo dalát játszom, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
7: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Termál Resortban. Barack.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Marad a kellemes nyári idő. Lefoglalta az ügyészség a Fidesz számítógépes szervereit. Ámokfutó támad turistákra az Athéni Akropolisznál. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként. A Bács-Kiskun megyei főügyészség megerősítette, hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. A Fidesz kommunikációs igazgatója korábban azt közölte, hogy a nyomozók előzetes bejelentés nélkül jelentek meg a párt szervereit biztosító központban. Havasi Bertalan jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást és hozzátette, a Fidesz nem enged a fenyegetésnek, és kiáll a Tisza párt erőszakos önkényével szemben. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, várják az ügyészség részletes tájékoztatását. Vitézi Dávid belső ellenőrzést rendelt el a feltételezhetően közpénzből finanszírozott Lázár Infók miatt. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a Lázár Info élő közvetítését biztosító kis busz állami tulajdonban van, de a járművet a volt miniszter fotósa használta tavaly november óta egészen a választások napjáig. Ez pedig felveti a közpénzből kampányolás gyanúját. Vitézi Dávid hozzátette, hogy Lázár János korábban azt állította, hogy saját forrásból finanszírozza a rendezvényeket. 10 milliós bírságot kapott a Szerencsejáték ZRT az összetorlódott lottónyeremények miatt. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága azután kezdett vizsgálatot, hogy a választások utáni héten minden lottón elvitték a főnyereményt. A hatóság megállapította, hogy a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott, ugyanakkor az online zárás során eltértek a jóváhagyott játéktervekben foglalt eljárásrendtől. Ezért szerencsejátékonként 2,5 millió forint büntetést szabtak ki. Libériai zászló alatt közlekedő tartályhajót ért támadás a romániai felségvizeken az ukrán határhoz közel. A cseppfolyósított földgáz szállító jármű legénységét kimentették. Három tengerész égési sérüléseket szenvedett. Nikos Ordán román államfő szerint az incidens összefüggésbe hozható az orosz-ukrán háborúval. A román hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben. Késsel támadt turistákra egy álmokfutó reggel az athéni Akropolis bejáratánál. Egy férfi súlyosan, egy nő könnyebben megsérült, mindkettejüket kórházba vitték. Az elkövetőt a rendőrök őrizetbe vették, információk szerint a gyanúsított egy mentális problémákkal küzdő 60-as éveiben járó görög férfi.
2: Az időjárásról.
8: Az ország nagy részén süt a nap, a Duna-Tisza közén, valamint a Dunántúl egy részén felhős az ég, arrafelé elszórtan esik az eső. Éjszaka és holnap napközben főként csak keleten alakulhatnak ki futózáporok, zivatarok, másutt több órás napsütés valószínű, megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 12 és 18, délután 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalog

0: csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan, jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben is, a következő egy óra hosszában Süveges András, utánam pedig érkezik majd Becker Betty, utána pedig Vörös Nádi, most meg folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel foglalkozunk, mert még van mivel, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió, változatos és friss zenék a nap 24 órájában.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kis Állat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
4: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553. www.feringatlan.hu.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Gyere, bodri kutyám, szedd a sátor fádat.
4: A legszebb magyar nóták és fülbemászó operett dallamok egyetlen felejthetetlen estén. Nyáresti vigadalom július 25-én szombaton este 6 órától a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Színpadon Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József működnek közre. Az élő zenei kíséretről Zsiga István és zenekara gondoskodik. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Nyáresti vigadalom, szívhez szóló dallamok, közös emlékek és egy este, amely garantáltan jó kedvre hangol. Részletek ceglidikultúra.hu.
8: Álmomban megjelent egy furcsa álom.
4: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel-ital, saját igény szerint Batyuban. Belépődé nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton, a Szarkakúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek között lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szólanó Tanusikával. 14 órától sülve főve Kató nénivel, Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő Lecsó főző verseny eredmény hirdetése. 16 órától a színpadon a Duende tánciskola. 16 óra 30 perccel a Nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityuval 17 órától. 18 órától Pál Zoli retro metro partiját láthatják, hallhatják. 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Hónaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Bero pörgeti majd a legjobb slágereket. Lesznek a gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarkakúriában. Tehát még egyszer, Nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarkakúria parkjában július 25-én. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Felső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A színpadi programok 19 órakor kezdődnek. Az est fellépői az Alföldi Olajbányász fúvós zenekar Szolnokról, Abonyi Fúvós Zenekari Egyesület, valamint a Szimfonik Harsona Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel-ital árusok várják. A belépés díjtalan. Tehát 7. tóparti és abonyi tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A programok, ahogy mondtam, este 7 órakor kezdődnek.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

kedves hallgatók, még mindig van egy-két érdekesség a labdarúgó VB-vel kapcsolatban. Vizsgálatot indít a FIFA az argentin labdarúgó válogatott ellen. A világbajnoki döntő végén kialakult verekedés miatt, írja a BBC. A FIFA fegyelmi bizottsága kijelölt egy fegyelmi ügyészt, akinek az lesz a feladat, hogy kiderítse, pontosan mi történt a lefújás utáni pillanatokban a MetLife stadionban. A döntőről készült közvetítésekben és fotókon az látszik, hogy miközben a spanyolok a

0: előkészítését Argentina ellen, miután a játékosok az Anglia elleni 2-1-es elődöntőbeli győzelmet követően egy transzparenst tartottak a magasba, melyel országuk igényét közölték a Falkland-szigetekre. Hát ennek még lesz folytatása, hogy mi? Azt gondolom a napokban kiderül. Folytatjuk egy zenével, hamarosan pedig újra egy VB-vel kapcsolatos érdekességgel. Maradjanak velem!
1: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglét Rádióban!

Labdarúgó világbajnokságnál is Argentínánál. A fájdalom nagyon nagy, és nehéz lesz begyógyítani ezt a sebet, kezdte Instagram bejegyzését Lionel Messi, az argentinok 8-szoros aranylabdás játékosa, miután hatalmas fölényben játszva, de gyötrelmes meccsen Spanyolország legyőzte az argentinokat a vasárnapi VB döntőben. Messi azt írta, hogy megmaradnak számára a jó emlékek is, azok a mérkőzések, melyeken mindent beleadva fordítottak a helyzetükön. Nem felejti el azt sem, hogy egy egész ország támogatása, egy csapat munkája és erőfeszítései ismét a világ legjobbjai közé emelték őket. Ma nehéz felmérni, mit is értünk el, de ez a csapat két egymás követő világbajnoksága jutott a döntőbe értékelt. Ismét sikerült összefogni egy országként, mindegyütt voltunk és megosztottuk egymással azt a büszkeséget, hogy argentinok vagyunk, írta. Szívből gratulált egyébként a spanyolok bajnoki címéhez. A spanyolok jobbak voltak nálunk, nyilatkozta az argentin válogatott szövetségi kapitánya Lionel Scaloni. Ez az igazság. Győzelem esetén méltóság teljesen viselkedünk, és ezt kell tennünk vereségkor is. Ma megmutattuk, hogy emelt fővel tudunk veszíteni, mondta. Mondjuk Paredes nem ezt gondolta, de az másik kérdés. A rengeteg helyzet és a hatalmas mezőny fölény ellenére a spanyolok nagyon megszenvedtek az argentinok ellen a foci VB döntőjében, de a hosszabbításban ők gola végül ugye 1-0-ra verték, az Enzo Fernández két buta sárgája miatt a 90+3 percbe 10 emberre fogyatkozó ellenfelüket. Az argentinoknak az egész meccsen egyetlen kapura lövése volt, Emiliano Martínez tartotta a meccsben őket, de a De Ferran Torres bombájánál a hosszabbítás második félidejében már ő sem tudott segíteni Lionel Messinek és Argentinának, így nem jött össze a címvédés, Spanyolország pedig 2010 után ismét világbajnok lett.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a ceglédi hobbi áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről, Simo Nemese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a Külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
8: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170.
1: Reklámot hallottak.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk.
1: FM 95.5.

0: órát folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén az időjárás illetően. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre. A több-kevesebb felhőből érdemi csapadék ezen a napon sem várható. Csupán elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérhetik majd az északnyugati szelet. A friss reggelt követően délután 24-29 fokot mérhetünk. Csütörtökön többfelé erősen megnövekszik a felhőzet egy hideg front hatására, és elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok. Élénk, erős lesz az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 23-30 fok között alakul. A nyugati északnyugati tájakon lesznek alacsonyabbak az értékek.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Freddy Swims énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. A Bautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Marad a kellemes nyári idő. Lefoglalta az ügyészség a Fidesz számítógépes szervereit. Tűz volt a debreceni CATL kínai akkumulátorgyárban. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megerősítette a Bács-Kiskun megyei főügyészség, hogy lefoglalták a Fidesz számítógépes szervereit. Ez a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintot meghaladó támogatásainak ügyében hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indult nyomozás keretében történt. A vádhatóság a nyomozás érdekeire hivatkozva egyéb információt nem adott. Az ügyben 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban, köztük Búzs Balázs, az NKA korábbi alelnöke és Ugi Attila volt fideszes országgyűlési képviselő. A Fidesz kommunikációs igazgatója jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást, és a Tisza párt erőszakos önkényéről beszélt. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik. Így reagált Lázár János, fideszes országgyűlési képviselő, a Nemzeti Kulturális Alapügyében indult nyomozás kapcsán. A volt építési és közlekedési miniszter szerint a Tisza párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse. Vitézi Dávid belső ellenőrzést rendelt el a feltételezhetően közpénzből finanszírozott Lázár Infók miatt. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a Lázár Info élő közvetítését biztosító kis busz állami tulajdonban van, de a járművet a volt miniszter fotósa használta tavaly november óta egészen a választások napjáig, ami felveti a közpénzből kampányolás gyanúját. Vitézi Dávid hozzátette, hogy Lázár János korábban azt állította, hogy saját forrásból finanszírozza a rendezvényeket. Tűz volt a CATL kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén, közölte a vállalat. A cég egyik partnerének működési területén mintegy 30 négyzetméteren kábelek és faanyagok gyulladtak meg. A lángokat a létesítményi tűzoltók eloltották. A tűz sem a gyár működését, sem a lakosságot nem veszélyeztette. Az eset körülményeit vizsgálják. Szeptemberben a Miskolci Színefeszten láthatja először a hazai közönség a Mami Blue című filmet. A főszereplők Vilmányi Benett és Fűr Anikó, valamint az alkotás is díjat nyert a pekingi nemzetközi fesztiválon. A sereg szemlére idén is beválogatták egyebek között a Berlinálléról a Heysel 85 című filmet, de láthatja a közönség a Cannes-i zsűri nagydíjas Andrei Zjaginczev filmet, a Minotaurust is. A 22. Színefeszt nemzetközi filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandokon koncertek, szauna szeánszok és strandmozi is csalogatja a látogatókat.
2: Az időjárásról.
5: Napos, gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelés.

0: csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan, jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben. Süveges András, utána jön Becker Betty, utána pedig Vörös Nádi. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig egy picit a mai nappal foglalkozok, azaz július 21-ével, keddel maradjanak velem.
1: Szeglét Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Megvolt.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődíj nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Július 25-én újra lesz Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarkakúria parkjában, ez már a 16. A rendezvényt megnyitja és a főzőversenyt elindítja Kis Miklós polgármester 10 órakor. Innentől indul a Lecsó Rádió Becker Bettivel. Többek közt lesznek majd interjúk a főzőcsapatokkal. A lecsók zsűrizése 13 és 14 óra között történik, utána értelemszerűen ebéd 13 és 14 óra között, majd 13 óra 30 perctől jó ebédhez szólanó tanúsikával. 14 órától sülve-főve Kató nénivel Ios József humoros gasztroműsora következik, majd 15 órától köszöntő Lecsó főző verseny eredményhirdetése. 16 órától a színpadon a Duende Tánciskola. 16 óra 30 perccel a Nyársapáti népdalkör lép fel. Aztán mulató zene jön Bunyós Pityuval 17 órától. 18 órától Pál Zoli Retro Metro partiját láthatják, hallhatják. 19 óra után pedig a színpadon az Irigy Honaj Mirigy. 20 órától 23 óráig pedig DJ Bero pörgeti majd a legjobb slágereket. Lesznek a gyerekprogramok, szafari játszóház, cukorágyú, lézerharc, kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint kísérő rendezvényként 9 órától 12 óráig véradás a Szarkakúriában. Tehát még egyszer, Nyársapáti Lecsó Fesztivál a Szarkakúria parkjában július 25-én. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. 7. Tóparti és Abonyi Tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A színpadi programok 19 órakor kezdődnek. Az est fellépői az Alföldi Olajbányász Fúvós Zenekar Szolnokról, Abonyi Fúvózenekari Egyesület, valamint a Szimfonik Harsona Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel-italárusok várják. A belépés díjtalan. Tehát 7. Tóparti és Abonyi Tarkabórjú főzőverseny, nyáresti koncertek július 25-én Abonyban a Mikestónál. A programok, ahogy mondtam, este 7 órakor kezdődnek.
0: Cegléd Rádió 92.5.

0: hallgatók, július 21-e van, a mai napon a Dánielek és a Daniellák ünnepelnek, de hallgatóink köszönhetik Ilma, Lőrinc, Angéla és Heli nevű ismerőseiket is. A Dániel héber eredetű bibliai név, jelentése Isten a bírám. A Daniela szintén héber eredetű név, mi meglepő, a Dániel férfi név, női párja, jelentése ugyanaz, mint a Dánielnél. Isten a bírám, bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel, szeretettel, boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Jön egy zene, hamarosan pedig születésnap a zenészekkel, zenei fordulókkal foglalkozok. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar

folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1987-ben jelent meg a Guns N' Roses Appetite for Destruction című albuma. 2005-ben hunyt el Sebő Kanikó, az egykori Szelavi együttes énekese, és 1960-ban született Jim Martin, a Faith No More gitárosa volt. 1984. júniusától 1993. november 30-áig egészen pontosan 1950-ben született Billy Ocean, trinidadi származású Grammy-díjas brit énekes, legismertebb dala az 1988-as Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Feltűnt a Billboard listákon is, na-na. Tovább ismert dalai Loverboy, Nights, Love Really Hurts Without You, talán ez a legismertebb egyébként szerintem inkább. 1950-ben született Fizabadban, 10 évesen Londonba költözött családjával, 1969-ben hozta létre saját együttesét, majd

0: még meg kell említenem egy nevet, itt a zene naptár rovat végén. 1974-ben született Terry Caldwell, angol zenész, az E17 fiú csapat tagja. Egy kis ideig egyébként csak úgy hívták őket, hogy E17. Egy angol fiú együttesről van szó, csak a fiataloknak mondom, tagjai John Henry, Terry Caldwell, a születésnapos, és Robbie Craig, a csapat korábbi tagjai, Brian Harvey, Tony Mortimer és Blair Drillon. A csapat 18 darab top 20-as lágert, 4 darab top 14-es albumot jelentetett meg, és a 90-es évek elején és közepén az egyik legnépszerűbb fiú együttes volt az Egyesült Királyságban. Sokan a Take That riválisaként emlegették, bármint a csapatot. Zenéjükben a pop és a hip-hop elemeit keverték olyan dalokban, mint a House of Love, a Let It Rain vagy az It's Alright, ezt mindjárt meg is hallgatjuk. A csapat több mint 1,8 millió eladott albumot értékesített az Egyesült Királyságban, és állítólag a mai napig még erőlködnek, de hát a régi sikereket nem nagyon tudják visszahozni. De a lényeg az, hogy az It's Alright következik itt a 92-től a születésnapos tiszteletére.
1: Zeglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
0: Reklámot hallottak. Következzen egy friss dal. Itt a Cegléd Rádió.

0: mivel előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén az időjárás illetően. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre. A több-kevesebb felhőből érdemi csapadék ezen a napon sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérhetik majd az északnyugati szelet. A friss reggelt követően délután 24-29 fokot mérhetünk. Csütörtökön többfelé erősen megnövekszik a felhőzet egy hideg front hatására, és elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok. Élénk, erős lesz az északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 23-30 fok között alakul, a nyugati-északnyugati tájakon lesznek alacsonyabbak az értékek.
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvence.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Ennyi volt már a részemről. Reggel 6-tól ideig a műsorvezető kisebb, nagyon megszakításokkal Süveges András volt. Most, ha minden igaz, jön Becker Betty, utána Vörös Nándi, én meg legközelebb holnap reggel 6-kor kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem, akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és persze jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel Tali, visz hall.
1: FM 92.5
2: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.
3: Sono spiacente.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
2: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Marad a kellemes nyári idő. Lefoglalta az ügyészség a Fidesz számítógépes szervereit. Tűz volt a debreceni CETL kínai akkumulátorgyárban. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Megerősítette a Bács-Kiskun megyei főügyészség, hogy lefoglalták a Fidesz számítógépes szervereit. Ez a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintot meghaladó támogatásainak ügyében hűtlenkezelés és más bűncselekmények miatt indult nyomozás keretében történt. A vádhatóság a nyomozás érdekeire hivatkozva egyéb információt nem adott. Az ügyben 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban, köztük Búzs Balázs, az NKA korábbi alelnöke és Ugi Attila volt fideszes országgyűlési képviselő. A Fidesz kommunikációs igazgatója jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást, és a Tisza párt erőszakos önkényéről beszélt. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik. Így reagált Lázár János, fideszes országgyűlési képviselő, a Nemzeti Kulturális Alapügyében indult nyomozás kapcsán. A volt építési és közlekedési miniszter szerint a Tisza párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse. Vitézi Dávid belső ellenőrzést rendelt el a feltételezhetően közpénzből finanszírozott Lázár infók miatt. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a Lázár Info élő közvetítését biztosító kis busz állami tulajdonban van, de a járművet a volt miniszter fotósa használta tavaly november óta egészen a választások napjáig, ami felveti a közpénzből kampányolás gyanúját. Vitézi Dávid hozzátette, hogy Lázár János korábban azt állította, hogy saját forrásból finanszírozza a rendezvényeket. Tűz volt a CETL kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén, közölte a vállalat. A cég egyik partnerének működési területén mintegy 30 négyzetméteren kábelek és faanyagok gyulladtak meg. A lángokat a létesítményi tűzoltók eloltották. A tűz sem a gyár működését, sem a lakosságot nem veszélyeztette, az eset körülményeit vizsgálják. Szeptemberben a Miskolci Színefeszten láthatja először a hazai közönség a Mami Blue című filmet. A főszereplők Vilmányi Benett és Fűr Anikó, valamint az alkotás is díjat nyert a Pekingi Nemzetközi Fesztiválon. A sereg szemére idén is beválogatták egyebek között a Berlinálléról a Heysel 85 című filmet, de láthatja a közönség a Cannes-i zsűri nagydíjas Andrei Zsigmondjev filmet, a Minotauruszt is. A 22. Színefesz Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandokon koncertek, szauna szeánszok és strandmozi is csalogatja a látogatókat.
1: Az időjárásról.
6: Napos, gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Tehát az órát ez volt a Dead Dance, ez ilyen dupla A volt, a Dead Dance, szóval Lady Gaga és Dead Dance, ezen dolog indította az órát, 2005-es sláger itt a 92.5-ön, a mikrofonnál Becker Bernadett, töltsék velem a következő szűk két órát, lesz itt minden színes hírek, fontos információk, és olyanok is, ami a kettő között helyezkedik el. Már is jön Geszti Péter, ma ne, ilyen jó slágerek is jönnek majd itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Július 21-e van a nap, amikor a Daniellák és a Dánielek ünnepelhetik névnapjukat. Még nem késtem el, még ma van, úgyhogy köszöntöm őket. A Daniella héber eredetű név, Dániel férfi név, női párja jelentése Isten a bírám. A Dániel héber eredetű bibliai név és jelentése Isten a bírám. Ez nem volt olyan nagyon meglepő. Daniellák, Dánielek, nagyon boldog névnapot.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: És ha már belekukkantottam a kalendáriumba, július 21-e van, ugye, és az a nap, amikor 75. születésnapját ünnepelhetné Robin Williams, Oscar-díjas amerikai színész, egyik nagy-nagy kedvencem. És nem volt, hanem lesz, ameddig én leszek. 1951-ben született Chicagóban, egyedüli gyerekként nőtt fel, így sokszor azzal szórakozott, hogy komédiásokat utánzott. A gimnázium után politológiát tanult, és többször fellépett egyedülálló improvizációs humorával. Első szerepe olyan nagy sikert hozott neki, hogy saját sorozatot kapott, ami 1978-tól 1982-ig ment, egy Úr az űrből címmel, legalábbis itt nálunk. Filmvászon először a Popeye című filmben szerepelt 1980-ban, majd jött a világhíres A jó reggelt Vietnám, amelyben a lemezlovast játszott, ugye további sikeres filmjei voltak még, az egyik legsikeresebb a Holdköltők társasága, Ébredések, hihetetlen jó film. Halász király legendája, Mrs. Doubtfire, abba csak egy van, Agyament Harry, a 200 éves ember, nekem az egyik legnagyobb kedvencem, és 1997-ben a Good Will Huntingban hozta élete talán legnagyobb alakítását, amiért megkapta a legjobb mellékszereplőnek járó Oscart. A filmezés mellett 3 zenei albumot vett fel, az 1980-as években túljutott egy komoly drogfüggőségen is. Mindezek közben 3 felesége volt, és 63 évesen hunyt el. Az egyik legszívszorítóbb dolog volt egyébként az eddigi életemben, amikor azt láttam, ahogy Robin Williams-től köszöntek el például Jimmy Fallon, vagy egy esti showműsor, vagy nem is tudom minek hívja, talk show, vagy late night show, vagy nem tudom micsodának a házigazdája, de nagyon sokan, és tényleg valóban nagyon szívszorítóan búcsúztak. Érezhető volt, hogy mennyire tisztelik, és mennyire szeretik Robin Williams-t. Ma lenne tehát 75 éves. És még 2 dolog eszembe jutott Robin Williams-ről, az egyik az, hogy amikor Csodás álmok jönnek című filmet, ha valaki nem látta, mindenképpen nézze meg. Nem az a film, amitől jó kedve lesz, és jobb kedve lesz, és feldobódik, és minden rózsaszín lesz, sőt, szóval ezt olyan pillanatban kell megnézni, amikor az ember egyébként jól van, és van honnan visszaesni. A másik pedig, hogy akik Facebookon is követnek bennünket, és szokták látni a beköszönő kis képeimet, vagy szövegeimet vasárnap reggelente, 6 órakor, az ugye mindig úgy kezdődik, hogy jó reggelt. Amikor először megszólalhattam a Cegléd Rádióban, amikor az a megtiszteltetés ért, hogy műsorvezető lehettem, akkor az első megszólalásom előtt pontosan a jó reggelt Vietnám járt a fejemben, hogy mekkora poén lenne, gondoltam én így beköszönni, aztán rájöttem, hogy egyáltalán nem vicces, sőt. De írásban a jó reggelt legalább megmaradt, tulajdonképpen akaratlanul Robin Williams emlék előtt tisztelgek, és úgy megszoktam. Ez úgy van. Szóval ez a magyarázata, hogy jó reggelt, köszönök be a Facebookon. Na, ennyit Robin Williamsről. Már is jön Sam Smith, ez már itt a Diamonds.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Batyus buli július 24-én pénteken 19-től 24 óráig Csemőben a Tájháznál. A zenét a Hangulat együttes szolgáltatja. Ételital saját igény szerint Batyúban. Hozható belépődíj nincsen, tehát július 24-én pénteken 19-től 24 óráig Batyus buli Csemőben a Tájházban. Albertésai éjszakai bátorság és tudás próba az Albertésai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albertésai sportcsarnok melletti erdős területen. Gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornekukac@albertesa.hu e-mail címen. Tehát Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet. Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával. Mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjú készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja kilátogatókat, majd jó ebédhez szól a nóta Nusikával. 14 órától Sülve-főve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket. 19 órától a sztár vendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Pingvin Patika lesz az ügyeletes gyógyszertár, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 20 órakor indul, és 22 óráig tart.
1: Következzen egy friss dal!

Hosszabbítós határidő közeleg, a belügyminisztérium felhívja a lakosság figyelmét, hogy augusztus 3-án érvényüket vesztik a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú határidő nélküli, ezáltal jelenleg érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek többsége idős ember, akik közül sokan hosszú évek óta ugyanazt az okmányt használják, ezért előfordulhat, hogy nem értesültek a változásról. Mivel az érvényesség megszűnéséről a hatóság külön értesítést nem küld, a családtagok és hozzátartozók segítsége kiemelten fontos. Kérik a hozzátartozókat, hogy ellenőrizzék idős családtagjaik személyazonosító igazolványát. Amennyiben az érintett még régi, könyvformátumú személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik, mielőbb kezdeményezze annak cseréjét. Az új kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető időpontfoglalással vagy anélkül. A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. A kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak, akik így rövidebb várakozási idő alatt intézhetik el a személyazonosító igazolvány cseréjét. Amennyiben az érintett egészségi állapot a mozgáskorlátozottsága miatt nem tud személyesen megjelenni, a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál mobil kormányablakos ügyintézés is kezdeményezhető. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani, szükség esetén orvosi igazolás csatolásával. A kérelem elbírálását követően a hivatal egyezteti a helyszíni ügyintézés időpontját, így a személyazonosító igazolvány cseréjére az érintett lakcímén vagy egyéb fellelhetőségi helyén, például idősek otthonában is lehetőség nyílhat. A belügyminisztérium kéri a lakosságot, hogy az okmánycserét ne halasszák az utolsó pillanatra. Az időben elindított ügyintézéssel elkerülhető, hogy az érintettek érvényes személyazonosító okmány hiányában nehezebben intézhessék mindennapi ügyeiket.

0: Krisztus nálunk. Kossuth Lajos azt üzente címmel, 5. alkalommal hirdet országos alkotói pályázatot és kiállítást a Kossuth Művelődési Központ és a Cegvédi Alkotók Egyesülete, a Cegvédi Kossuth Kultusz páratlanul gazdag közösségteremtő hagyományának erősítése céljából. Kézművesek, népművészek, képzői és iparművészek, hivatásos és műkedvelő alkotók, óvodások, általános és középiskolás diákok, osztályok, közösségek, egyéni alkotók számára hirdették meg most is az alkotói pályázatot. A pályázatra bármilyen alapanyagból és technikával készített legfeljebb 3 alkotással lehet nevezni. A pályamunka hátoldalán vagy annak mellékleteként kérik feltüntetni az alkotó nevét, pályázati korcsoportot, telefonszámot, e-mail címet. Diákok esetében ezen felül az oktatási intézmény osztálypedagógus nevét és telefonszámát. A pályázatra beérkezett alkotások válogatását szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai egyúttal javaslatot tesznek korcsoportonként a legjobb pályamunkák díjazására. A beérkezett pályamunkákból válogatott kiállítás készül a Kossuth Művelődési Központ kamaragalériájában. Az ünnepélyes díjátadó szeptember 17-én a Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszár Fesztivál alkalmával lesz majd. Tehát a október 17-éig tekinthető meg. A pályázat témakörei pedig Kossuth Lajos 1848. szeptember 24-i cegvédi toborzó beszédének napjához kötődő, annak bármely részletét megörökítő alkotás technika és méret megkötése nélkül, illetve 30 éves a cegvédi Kossuth toborzó ünnepély emlékek az elmúlt 3 évtizedből. A pályamunkák beadásának határideje szeptember 11 péntek. Kossuth Művelődési Központba várják az alkotásokat. Bővebb információ kérhető Kozma Attilánétól a 0630-322-1320-as számon.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
4: Marad a kellemes nyári idő. Elfogadta az iskola kezdési támogatás bevezetését a parlament. Új szervezet alakult a balatoni turizmusért. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Megszavazta a parlament az iskola kezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskola kezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Elkészült a házi orvosi ellátás fejlesztési programja, közölte a területért felelős államtitkár. Porpáci Krisztina arról tájékoztatott, létrehozzák az Országos Alapellátási és Módszertani Intézetet, valamint 164 integrált egészségügyi és szociális centrumot. Megújítják az alapellátás finanszírozását, csökkentik az adminisztrációt és korszerű informatikai megoldásokat vezetnek be. Emellett olyan életpályát kínálnak a fiatal orvosoknak, amely ismét vonzóvá teheti a házi orvosi hivatást, tette hozzá az államtitkár, aki szerint a rendszert új alapokra kell helyezni, mert a jelenlegi elérte teljesítőképessége határát. Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként, erősítette meg a Bács-Kiskun megyei főügyészség. Az ügyben hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. A Fidesz kommunikációs igazgatója korábban azt közölte, hogy a nyomozók előzetes bejelentés nélkül jelentek meg a párt szervereit biztosító központban. Havasi Bertalan jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást és hozzátette, a Fidesz nem enged a fenyegetésnek és kiáll a Tisza párt erőszakos önkényével szemben. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, várják az ügyészség tájékoztatását. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik, reagált Lázár János fideszes országgyűlési képviselő a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult nyomozás kapcsán. A volt építési és közlekedési miniszter szerint a Tisza párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse. Létrejött a B4 Szövetség, a balatoni turizmus támogatására megalakított együttműködésben Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros képviselteti magát. Céljuk, hogy a Balaton önálló régió legyen, amely termékeivel, szolgáltatásaival, márkáival alrégiós bontásban jelenik meg a nemzetközi piacokon. Szorgalmazzák a balatoni önkormányzatok költségvetési megerősítését az idegenforgalmi adóbevételekből korábban járó pénz visszajuttatásával. Mindezekről javaslatokat is megfogalmaztak a kormányzatnak.
1: Az időjárásról.
4: Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ószt, Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik, a hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: indított az órát, Wild Ride szólt itt a 92.5-ön egy 2026-os vadonatúj sláger a Cegléd Rádióban, abban az órában, amikor igyekszem vadonatúj lenni prózában is, friss hírek, színes hírek és fontos hírek is jönnek majd. Tartsanak velem!
1: FM 92.5

0: Írvalóban a parlament ma elfogadta az iskolakezdési támogatásról szóló törvénymódosítást, a kormány.hu/iskolakezdés oldalon pedig fontos információkat találnak mindenről. A kormány 100 000 forintos iskolakezdési támogatást ad rászoruló gyerekek egy meghatározott körének két részletben. A kormány a már létező nyilvántartások alapján gondoskodik a kifizetésekről, ezek érdekében az érintett szülőknek semmilyen tennivalójuk nincs. Nem kell külön kérelmet benyújtani, nem kell jelentkezni vagy bármilyen formanyomtatványt kitölteni. Az összeget két részletben kapják az érintett gyerekek, a Magyar Államkincstártól 50 000 forint augusztus 24-éig érkezik, olyan formában, ahogy a családi pótlék is. Akik bankszámlára kapják a családi pótlékot, azoknak ugyanerre a bankszámlára utalják el. Akiknek készpénzben kézbesítik a családi pótlékot, azoknak az iskolakezdési támogatás első felét is a postás viszi. Mindkét esetben a családi pótléktól elválasztva külön utalásban, illetve postaszelvénnyel történik a kifizetés. A második 50 000 forintos részletet november 30-áig kapják meg a családok utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. A 100 000 forintos iskolakezdési támogatás kifizetésének három feltétele van. Az első, hogy a gyermek megfeleljen az következő szempontok legalább egyikének. Egyrésztről rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, amiatt magasabb összegű családi pótlékot folyosítanak, vagy sajátos nevelési igényű, vagy részt vesz a dobbantó programban, vagy műhelyi iskolai képzésben, avagy egyedülálló szülő által nevelt, vagy gyermekvédelmi szakellátásban él, vagy árva ellátást kap. A második feltétel, hogy a rászoruló gyermek augusztus hónapban jogosult legyen a családi pótlékra. A harmadik, hogy a gyermek köznevelési vagy szakképző intézményben tanuljon, vagy az adott év szeptemberében kezdje meg az első évfolyamot. Az iskolakezdési támogatás akkor is 100 000 forint, ha egy gyermek több szempontnak is megfelel. Ha egy család több olyan gyereket nevel, akik a szempontok alapján jogosultak az iskolakezdési támogatásra, akkor minden érintett gyermek után megkapják a 100 000 forintot. A 100 000 forintos támogatás teljes összege adó- és járulékmentes és nem vonható végrehajtás alá sem. És vannak még olyan kérdések, amelyek felmerülhetnek, például mi az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kik kapnak magasabb összegű családi pótlékot, milyen gyerekek számítanak sajátos nevelési igényűnek. Nos, ezekre választ kaphatnak a kormány.hu/iskolakezdés oldalon.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: Ugye csak kerülgetnek bennünket a felhők, hogyha ide is érnek, és valami csöpögni is belőlük, azért az maradjunk annyiba, hogy jelentősnek nem mondható. Nézzük, hogy mi várható a folytatásban. Holnap is sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként gomoly felhők zavarhatnak meg. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, a legtöbb helyen száraz időre számíthatunk. Az északnyugati szél továbbra is többfelé élénk marad, hajnalban 7-17, délután 23-29 Celsius fokot mérhetünk. Csütörtökön már nagyobb eséllyel lesz felhős az ég, és ismét növekszik a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. A napsütés mellett többfelé számítani kell felhős időszakokra is. Az északnyugati szelet továbbra is élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18, a legmagasabb 22 és 28 Celsius fok között várható.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Mini dinoszaurusz modell és dioráma kiállítás Fekély Zsolt magángyűjteménye a Kossuth Művelődési Központ B épületében méghozzá augusztus 8-ától. A kiállítás nagy hangsúlyt fektet a Jurassic Park franchise-nak. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit egyben saját kezűleg épített diorámákban. Augusztus 8-án nyit tehát a kiállítás a Kossuth Művelődési Központ B épületében, a pontos időpontok pedig a cegledikultúra.hu oldalon is megtekintik. A kiállítás ingyenes. Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten, Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai sportcsarnok melletti erdős területen. Gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban, a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornekukac@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjú készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez szól a nóta Nusikával. 14 órától sülve-főve Kató nénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fel

0: nem bír visszaaludni, akkor nagyon unalmassá tud válni, nem történik semmi, úgyhogy fel kell ébreszteni a szülőt, mert innentől kezdve az alvás unalmas. Hogy ne legyen unalmas a műsor, elmegyünk zenélni, remélem, hogy ennek ellenére sem az, és a legviccesebb indokokat várjuk továbbra is, amiért éjjel felkeltette a gyerek, itt a Cegléd hangjában írjanak nekünk.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön. A közös ismerősök mellett a közös ismerős hallgatók írnak nekünk ebben az órában, ebben a két órában, mert a következőben is várom önöket. Mi volt a legviccesebb indok, amiért éjjel felkeltette a gyerek? 0635-92-92-5-ös. Rengeteg remek üzenet, és csak özöllenek, úgyhogy nagyon örülök neki. Mindenkire sor fog kerülni, ígérem. Akkor is, hogyha ez két adásba fog kerülni, megtesszük, amit meg lehet. Már is itt van Zsuzsanna üzenete. Rendszeresen azért ébreszt fel, mert hiányzom neki. Ami nem vicces, hanem inkább cuki. Illetve néha azért, hogy szóljon, hogy megy pisilni. Kérdeztem, miért engem ébresztesz fel ezért? Válasz, mert apa alszik. Logikus, hiszen miért kéne felébreszteni apát, ha alszik? Felébresztjük anyát, hiába alszik. Ő valószínűleg itt egyébként az lehet a háttérben, hogy apát megint csak elemzek és próbálom kitalálni. Apát többször is pihenni kellett hagyni. És hogyha apa pihen, akkor ott szigor van, nem szó szerinti szigor, de hogy őt nem szabad felébreszteni, ezért, hogyha apa éjszaka alszik, őt akkor sem szabad felébreszteni, hiába alszik anya is. De ez, hogy hiányzom neki, ez nagyon cuki tényleg, és ilyeneket is nyugodtan írjanak nekünk, nem kell feltétlenül viccesnek lennie. Erika írja, hogy mondtam neki, lefekvéskor, hogy próbálja meg a saját ágyában aludni, nagy vándorló, általában nálunk köt ki, de ha van valami, nyugodtan jöjjön át. Éjfél körül meg is jelent azzal, hogy anya, van valami. Ez csodálatos. Igazából nyitva hagytátok ezt a kis kaput, és a gyerek kíméletlenül kihasználta. Nem kellett még azt sem meghatározni, hogy mi. Elég volt a valami, és az meg volt, úgyhogy anya, van valami. Perfekt. Eszter írja nekünk, hogy pont a minap arra keltem, hogy lassan 12 évesem hajnali 3-kor tapsol az ágyban, és mondja, hogy ügyes vagy, anya, ügyes vagy. Úgyhogy csajok, nyugodjatok meg, a sztori sokáig folytatódik még, nem csak 5-6 évesen. És a csajokban most tiszteletbe egy csajnak veszem magam, de köszönöm szépen. És igen, ezek szerint éjjel legszebb álmából felkeltve is meg tudja dicsérni anyát, amivel persze az ember fölébred, és lehet, hogy nem is neki szánta, vagy nem is volt ébren a gyerek, ami még durvább. De hát igen, sőt, hát mondom, felnőtt korban is lehet azért érdekeseket álmodni, szuszogni, horkolni, vagy akár sztorikat mesélni. Nézzünk legalább még egyet. Éjjel állt fölöttem, kiengedett hosszú hajjal világos hálónkban, és nézett. Felébredtem, hiszen valaki néz. Sikítás, majd az apja ordítása, és kérdés. Mit csinálsz itt? Némi jelzőkkel tarkítva. Válasz, nem tudok aludni, csak nem akartalak felkelteni. ez mennyire jó. Nem tud aludni, úgyhogy odaállt édesanyja mellé, és bámulta. Igen. Hát, hogyha az ember sok horrorfilmet néz, mondjuk olyanokat, amikben mozgó baba van, vagy ami az álmok világában játszódik, hát akkor lehet, hogy ez kicsit ijesztő tud lenni. Minden esetre a lényeg, hogy vicces történet lett belőle, és nekünk elküldtétek, de a 0635-92-95-re. Ha van még ilyen, akkor nyugodtan írják meg, mert a második teljes órában is ezekkel foglalkozunk. A Ceglét hangja a hírek és a zenék után is folytatódik, legyenek itt!
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Marad a kellemes nyári idő. 100 000 forint iskolakezdési támogatást kapnak a nehéz sorsú családok. Ismét villamosok ütköztek a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskolakezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Megalakult a kórházban rekedt kisgyermekek helyzetének rendezésére létrehozott szakmai testület, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca legutóbbi vizsgálatának idején mintegy 320 gyermek tartózkodott kórházban, közülük 256-an egészségügyi indok nélkül, mert nem sikerült megfelelő gondozási helyet találni számukra. A minisztérium gyermekenként tekinti át, hogyan biztosítható mielőbb a biztonságos, lehetőleg családi környezet. Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz. A párt illegitimnek nevezte az új politikai rendszert, amely szerintük az alaptörvény megsértésével jött létre, és a hatalom kizárólagos birtoklását szolgálja. Közölték, nem vesznek részt az elmozdított tisztségviselők utódainak megválasztásában, és minden békés eszközzel fellépnek a kormány intézkedéseivel szemben. A Fidesz szerint küldetésük a demokratikus jogállam helyreállítása, és ennek érdekében nyilván tartják a szerintük elkövetett jogsértéseket is. Megkezdődött a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor a székelyföldi Tusnádfürdőn. Az eseménysorozat 40 rendezvény helyszínen több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál, amelyekről az internetes honlapon vagy a tusványos mobil alkalmazáson tájékozódhatnak a résztvevők. Szombaton Orbán Viktor a Fidesz elnöke tart előadást. Új szervezet alakult a balatoni turizmus támogatásáért. A B4 Szövetség 4 turisztikai régióra osztaná a Balaton térségét. A jelenlegi tagjai Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros, az elnök Naszádos Péter hévízi polgármester. A szervezet célja, hogy a Balaton jogilag is önálló régióvá váljon, és így több támogatáshoz jusson. Összeütközött két villamos Budapest második kerületében a Hűvösvölgyi úton. Az első hírek szerint a balesetben ketten könnyebben megsérültek. Vasárnapra virradó éjjel is összeütközött két villamos Budapesten, mindkettő kocsiszínbe tartottak 9. kerületi Könyves Kálmán körúton. Az egyik jármű vezetője könnyebb sérülést szenvedett.
0: Az időjárásról.
1: Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd, Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Cegléd hangja, és annak is a második órája. Kedves hallgatók, az FM 92-től velem Vörös Nándival a szólóban tölthetik végig ezt a műsort, tölthetik végig, ez hurrá hangzott, de mindegy, tölthetik ki ezt a műsort, vagy lehetnek velem. A lényeg, hogy egyedül vagyok önökkel, és önök megírhatnak nekünk a 0635-92-92-ös SMS számra, amely kérdésünk mi volt a legviccesebb indok, amiért éjjel felkeltette a gyerek, és már remek válaszaink jöttek. Nagyon sok válaszunk jött, úgyhogy mindenki legyen türelmes. Aki esetleg nem fér bele, az lehet, hogy átcsúszik majd a műsor más részébe, már olyan értelemben, hogy lehet, hogy két adásban is foglalkozunk ezzel a témával. Tényleg remek válaszok vannak. Már is itt van Nikié, azt írja, gágog a lúdtalpa. Tehát ezt mondta a gyerek, hogy a lúdtalpa neki gágogni kezdett, úgyhogy emiatt nem tudott aludni. Hát teljesen érthető dolog. Mi más csinálna egy lúdtalp? Eleve nehéz megérteni a gyermeknek szerintem a lúdtalp fogalmát, hogy miért lúdtalp és miért kell lúdnak hívni. Aztán még csak hozzájön a libabőr is, és akkor teljes képzavar. De hát hogy ne gágogna egy lúdtalp? Még egy Niki írt nekünk, ez egy egészen másik Niki, mert másik választ küldött. Képes volt lemászni az emeletes ágyról, átszámogni a miszobánkba és elkezdeni énekelni a fülembe az ABC-t. Nem rossz indok. Szerintem azért, hogyha valamivel el lehet dicsekedni, az az, hogyha már tudja az ABC-t a gyerek, és miért ne az éjszaka közepén tenni ezt meg. Itt van nekünk Lilla üzenete. Anya voltam, aztán egyik éjjel valahogy kijött. Ja, értem. Anna voltam, aztán egyik éjjel valahogy kijött az, hogy anya, és ezt hallgattam egész reggelig, amikor sikerül kimondani az ennyi betűt, vagy bármilyen betűt egyáltalán. Hát az mekkora pillanat, és hát hogyha az éjszaka közepén jön ki, akkor kell neki örülni. Szilvi írja, hogy vegyem le az okniát, ami nem is volt rajta. Mikor ezt elmondtam, azt mondta, hogy akkor jó, és visszaaludt. Csodálatos. Hát igen, melege volt a lábának, és valamiért azt érezte, hogy rajta van az okni. Ő maga nem akart lenyúlni odáig, hogy megtegye ezt a saját maga felé mutató szívességet végül, aztán kiderült, hogy nincs rajta az okni. Így már minden rendben volt, úgyhogy vissza is aludt. Szerintem csodálatos, és megint az, amiről az első órában is beszélgettünk, hogy a gyermeki elme, az hihetetlen csodálatos, szerintem. Azt írja nekünk Marcsi, hogy felkeltett, anya, kérdem, mi a baj? Válasz, semmi. És visszafeküdt aludni. A válasz is nagyon rendben van, úgy értem, hogy a semmi válasz, de olyan értelemben is a válasz, amit a mi kérdésünkre küldött a kedves hallgató. Tehát még egyszer, mi volt a legviccesebb indok, amiért éjjel felkeltette a gyerek? Ezzel a témával kapcsolatban írjanak nekünk 0635-92-95-ös, de íratnak a kívánság kukac@ceglidradio.hu-ra, vagy esetleg a facebook.com/ceglidradio oldalon, kommentben, vagy üzenetben. További kellemes rádiózást, hamarosan folytatjuk. FM

0: Balaton parton.
1: Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, és annak is már bőven a második órája, annak is a második blokja, és még mindig az a kérdésünk, kedves hallgatók, hogy kinek milyen indok volt, a legviccesebbeket keressük, de bármilyen indok lehet, amiért éjjel felkeltette a gyerek 0635-92-92-t, és kívánság kukat, ceglidradio.hu, és már vannak válaszaink szép számmal, ezért mondom azoknak, akik még most akarják elküldeni, hogy nyugodtan tegyék meg, valószínűleg kettő adást is meg fog élni ez a műsor, mert hogy rengeteg remek válaszunk van, ahogy mondtam. Alexandra azt írja, hogy felkeltett, mert szerinte elaludt. Hát igen. Most, hogyha ő szerinte elaludt, akkor ezt miért ne közölni ébren az anyukájával? Szóval szerintem minden értelemben ez teljesen helyes válasz. Ó, Zoltánné azt írja nekünk, hogy felkeltett, mert elfogyott az innivalója a kulacsból, és hogy szeretné még kérni. Amíg kimentem a konyhába, hogy engedjek még vizet neki, addigra előszedett egy vászontáskát, amit a vállára akasztott, és közölte, hogy ő kér pénzt, mert megy a boltba Rudiért. Aznap fogyott el, és megbeszéltük vele, hogy lefekszik aludni, és másnap, amikor felkel, elmegyünk a boltba Rudiért. Nem tudtam eldönteni, hogy sírjak vagy nevessek. Egyébként nagyon kedves történet. Hát ő igazából, hát egyrészt biztos segíteni is akart, hogy elmenjen túlra Rudiért, és nem csak magának gondolta, hogy vegyem. De ez is nagyon cuki indok, hogy először ugye vizet kért, mert kifogyott a kulacsából. De a lényeg az, hogy valószínűleg lett Rudi, és hogy aztán mindenkinek egy kedves történettel zárult ez az eset. Úgyhogy ezt majd lehet mesélni a családi legendáriumban. Itt van nekünk Niki üzenete, nem bír a párnán feküdni, mert az cincog. Hát ki bírna egy párnán feküdni, hogyha éppen cincogna a párna, úgyhogy szerintem ez teljesen jogos probléma felvetés a gyermek részéről. Andi azt írja nekünk, hogy anya, jön a Mikulás, nem kislányom már volt? De anya, ott áll a sarokban. És az üres, sötét sarokra mutogat. Én persze nem mondom, hogy mit csinált az anyuka, de hát igen. Ez egyébként az állatoknál is nagyon érdekes dolog szerintem, amikor főleg a cicák, amikor egy adott pontba vagy pont felé bámulnak, és minthogyha látnának valamit, de igazából csak ők látják, vagy ők képzelik, vagy nem tudom, vagy lehet, hogy tényleg van ott valami, csak mi vagyunk eléggé beszűkültek ahhoz, hogy ne lássuk, de a gyerekek is meg tudják ezt csinálni, pontosan a fantáziavilág miatt. Azt írja nekünk Orsi, hogy apát ébresztgette, megkérdeztem, hogy van és mit csinál. Ebben pontosan nem értem. Megkérdezte, hogy van és mit csinál. Jó, ehhez én valószínűleg kevés vagyok, úgyhogy menjünk tovább Viktória üzenetére. Katán társasjáték után éjjel felkelt, hogy neki fára és bárányra van szüksége. Ez egyébként nagyon jó. Hát igen, benne maradt a játékvilágban egy kicsit, és igen, neki szüksége volt ezekre. Megnéztem volna egyébként tényleg, hogy mi átszódik le a kis buksiában, de ez az érdekes, hogy milyen hatással van rájuk a játék. Például a játék vagy a mesevilág. Palacsinta kell, hajnali kettőkor, írja nekünk Anita. Ez is nagyon jó, és nézzük még Krisztinát, aki azt írja, hogy anya, aludhatok még? Igen, még nincs eggel. De akkor te miért vagy ébren? Mert felébresztettél. Ja, akkor jó ét. Egyébként, igen. Nem azon gondolkodik el a gyermek, hogy ő miért van ébren. Megkérdezi, aludhatok-e még? És igen, persze nincs eggel, de akkor te miért vagy ébren? Holott ő kelt föl előbb, de ettől csodálatos. Ez kedves hallgatók, és hogyha olyan kedves hallgatók önök is, akiknek van ilyen történet, és elküldenék, akkor azt a 0635-92-92-t, az igen, tehát a 0635-92-92-t tegyük.

egy államvilágba kalauzolom el önöket, kedves hallgatók, vagyis hát éppen, hogy felrázom belőle önöket, mert hogy a ceglit hangja mai kérdése nem más, mint hogy mi volt a legviccesebb indok, amiért éjjel felkeltette a gyerek. 0635 92 95 5-ös, remek és rengeteg válaszunk van, vagy válaszaink vannak. Már is itt van Nikié. Az akkor 12 éves lányom éjjel az ágyam mellett állva közölte, hogy elrabolták a húgomat. Kérdeztem tőle, hogy ébren vagy? Azt válaszolta, nem tudom, és visszafeküdt aludni. Másnap reggel azért hívtam anyukámat, hogy megvan-e a húgom. Természetesen azért le kellett ellenőrizni, mert így a biztos. De hát ez csodálatos. Egy félállomban a gyermek odáll, és közöl egy ilyet. Nehéz utána visszaaludni, belátom. Nézzem meg, hogy fáj-e még az ujja. Márta írta ezt nekünk. Igen, hát jobb a szülői, tehát biztosak vagyunk a szülő véleményében gyerekként, és hogyha ő mondja, hogy nem fáj már az ujja, akkor megnyugszik, és nem fáj. Abban most azt, hogy meg tudta volna esetleg nézni magának, ez egy másik történet. Félállamban nagyon nehéz ilyen racionális döntéseket hozni. Itt van Zsuzsa üzenete, inkább félállamban volt, és sírt, hogy nem tud villámot csinálni. Igen, hát mikor az ember erre rájön, vagy nem tud villámot csinálni, hát akkor elszomorodik. Elnézést azoktól, akik most tudták meg. Eszter a következő, átjött azért, hogy kísérjük vissza a szobájába. Szerintem csodálatos. Biztos, hogy félt, vagy valami ilyesmi volt, és nem akart egyedül lenni. Ezért eljött a szobájából, ahol félt, és kérte kíséretet, és így már nem lesz egyedül. Teljesen logikus, de hát nagyon cuki. Niki azt írja, hogy azért, hogy ő álmos, és inkább alszik, mindezt úgy, hogy közben aludt. Tehát azért keltett föl téged, Niki, mert ő álmos, és inkább alszik. Ezt akarta közölni. Mindezt úgy, hogy közben aludt. Ez gyönyörű, tökéletes, pontosan a műsorunkba illő válasz. Edina írja nekünk, hogy anya, megszagolod a popómat? Ő is félállamban volt. Bernadett azt írja, hogy anyának jön a foga. Nézzük csak, és belenyúlt a számban. Brigi azt írja, mosolyogva rám nézett, és megkérdezte anya háromkor, hogy anya, te mit csinálsz? Aztán itt van Borié, anya, ásít-e a vakond? Azóta már eltelt 13 év, és biokémia szakra ment. Aha, na hát akkor itt már kezdett érdeklődni a természet iránt. Bianca azt írja, hogy cicakaka van az ujján, szedjem le. Hát igen, le kellett szedni a cicakakát, ami hát, na mindegy, vagy orrból, vagy szemből is származhat. Az én olvasatomban nem tudom, hogy ezek közül melyik volt, minden esetre le kellett szedni. Azt írja nekünk Krisztina, hogy anya, nincs meg a párnám. Rajta fekszel. Ja, alszik tovább. Csodálatos. Aztán itt van Kinga. Azt hitte, hogy megittam az összes kakaóját. 3,5 éves korában történt ez. Szerencsére a kakaót, ugye, de ez nehéz gyerekként felfogni, a kakaót meg lehet csinálni újra, hogyha van hozzá mindenféle hozzávaló. Úgyhogy, de mi ekkora félelem lehetett ez a gyereknek, hogy úristen a kakaója. És nézzük végül Bettinát a blokk végén, átjött a másik szobába, és arra keltem, hogy csak áll és néz. Kérdeztem, mi a baj? Semmi, csak kimeltek pisilni? Mondom, persze. A szoba sokkal messzebb volt, mint a WC. Kiment és visszament aludni. Csodálatos ez is, és nagyon köszönjük a válaszokat. Hamarosan még az utolsó blokkkal jelentkezünk. Milyen indokkal, milyen vicces indokkal keltette fel éjjel a gyerek? 0635 92 92.

0: utolsó blokkjával jelentkezik ma este a Ceglét hangja, kedves hallgatók, de ne aggódjanak, holnap is lesz Ceglét hangja, nem ezzel a témával, valami egészen mással, de ezt a témát is folytatjuk majd egy másik alkalommal, hiszen rengeteg remek válaszunk jött, és sorban állnak még az üzenet küldők, akik nem kerültek be, de ne is aggódjon senki, akinek esetleg nem hangzott el az üzenete, mert legközelebb majd folytatjuk, ami nem legközelebb lesz, hiszen legközelebb holnap lesz, holnap mással folytatjuk, de a lényeg, hogy értik, és majd még lesz folytatás. Mi volt a legviccesebb mindok, amiért éjjel felkeltette a gyerek? Ez volt a témánk, és itt van Anita nem rövid üzenete. Hajnali 3-kor arra kelek, hogy valaki monoton hangon magyaráz. Mire valóban felébredtem és észleltem, hogy nem álmodom, hanem tényleg valaki magyaráz, realizáltam, hogy a lányom, aki akkor 4 éves volt, na addigra ő is észlelte, hogy nem igazán figyeltem rá. Felháborodottan közölte, hogy minek magyaráz, ha nem is figyelek rá. Mondom, azért kicsim, mert éjjel van és alszok, ahogy a normális emberek szoktak ilyenkor. Ezen átlépve folytatta a monológiát a Holdról, és hogy szerinte a Hold követi őt. Amikor kint sétál, és az miért lehet? Mert bármerre is sétál, mindig ott van a Hold, és látja. Ez nagyon fontos volt, akkor éjjel kellett megbeszélni. Rendszeresen éjjel vannak ilyen filozófikus gondolatai a lányomnak. Sajnos a mai napig éjjelente agyal, és ha valamit felfedez, akkor az bizony meg is osztja azonnal velünk, nem bírja ki reggelig. Mondjuk mi meg végighallgatjuk, így nem is tudom, hogy ki a hibás végül is ezért, de sétáltunk már ki éjjel az útra vele, hogy megmutassuk, hogy hol a csatorna, mert nem hitte el, hogy amikor a kádból leengedi a vizet, az a csatornába megy, ami az út alatt van. Szerintem egyáltalán nem álltok. Persze nyilván az emberként, tehát éjszaka fölkelve fáradtam, az ember nem feltétlen boldog, hogy a gyerek pont most jön az ügyes-bajos dolgaival, de szerintem az, hogy ennyire nyitott a világra, hogy kihasználja azt az időt, amíg gyakorlatilag mások pihennek. Ő pedig lehet, hogy unatkozna és inkább gondolkodik. Szerintem ez egy csodálatos dolog. Meg hát azt is felfedezni, hogy mi van a kis fejében. És szerintem jól csináljátok. Persze, hogy végig kell hallgatni és válaszolni neki. Még akkor is, hogyha néha fárasztó, de hát pont ezért csodálatosak a gyerekek. No, de menjünk is tovább. Itt van D. Balázsné. Már nem most volt emlékezetes. Felköltötte az apját. Apa, alszol? Igen? Mi baj? Jól van, akkor aludjál nyugodtan. Persze csak megpróbáltam úgy előadni, mint ahogy képzeltem, hogy ő előadhatta, de nagyon kedves történet. Elcsúszott a párnája, és nem volt pontosan ott, ahol aludni szokott vele. Írta nekünk Viktória. Igen, ezek nagy problémák. Ha megszokott valamit, és az úgy jó, akkor az legyen is úgy. És itt van még Zsófia üzenete, szerintem zárjuk vele a mai műsort. Annyit írt, anya, unatkozom alvás közben. És hát igen, ne csodálkozzunk, hogy a gyerek unatkoznak, hát már óvodában, amikor a délutáni alvásra sor kerül, az is nagyon nehéz volt nekem például végig feküdni. Néha elaludtam, nem azt mondom, benne volt, hogy néha elaludtam. Nem volt rá szükségem, de azért néha pihentem egy kicsit, de leginkább harcoló pókokat játszottam a kezeimmel, a hasamon, meg mindenféle történeteket kitaláltam, sőt azt hiszem, hogy néha fel is kérezkedtem, hogy én nem tudok aludni, nekem hagyják, hogy rajzoljak, és általában hagyták is. Úgyhogy persze az alvás egy érdekes téma, de hogy milyen indokokkal kelti fel a gyermek a szüleit, az egy következő adásunkban továbbra is kiderül, vagy hogyha lehet ezt így mondani, folytatjuk a válaszok keresésének útját, meglátjuk, hogy mi sül ki akkor belőle. Mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, remek válaszokat kaptunk, köszönjük szépen, és mindenkinek további jó rádiózást, Vörös Náni búcsúzik, viszont hallásra!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: Ceglin Rádióban.
1: Marad a kellemes nyári idő. 100 000 forint iskolakezdési támogatást kapnak a nehéz sorsú családok. Ismét villamosok ütköztek a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskolakezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Megalakult a kórházban rekedt kisgyermekek helyzetének rendezésére létrehozott szakmai testület, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca legutóbbi vizsgálatának idején mintegy 320 gyermek tartózkodott kórházban, közülük 256-an egészségügyi indok nélkül, mert nem sikerült megfelelő gondozási helyet találni számukra. A minisztérium gyermekenként tekinti át, hogyan biztosítható mielőbb a biztonságos, lehetőleg családi környezet. Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz. A párt illegitimnek nevezte az új politikai rendszert, amely szerintük az alaptörvény megsértésével jött létre, és a hatalom kizárólagos birtoklását szolgálja. Közölték, nem vesznek részt az elmozdított tisztségviselők utódainak megválasztásában, és minden békés eszközzel fellépnek a kormány intézkedéseivel szemben. A Fidesz szerint küldetésük a demokratikus jogállam helyreállítása, és ennek érdekében nyilván tartják a szerintük elkövetett jogsértéseket is. Megkezdődött a 35. bálványosi nyári szabad egyetemés diáktábor a székelyföldi Tusnádfürdőn. Az eseménysorozat 40 rendezvény helyszínen több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál, amelyekről az internetes honlapon vagy a tusványos mobil alkalmazáson tájékozódhatnak a résztvevők. Szombaton Orbán Viktor a Fidesz elnöke tart előadást. Új szervezet alakult a balatoni turizmus támogatásáért. A B4 Szövetség 4 turisztikai régióra osztaná a Balaton térségét. A jelenlegi tagjai Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros, az elnök Naszádos Péter hévízi polgármester. A szervezet célja, hogy a Balaton jogilag is önálló régióvá váljon, és így több támogatáshoz jusson. Összeütközött két villamos Budapest második kerületében a Hűvösvölgyi úton. Az első hírek szerint a balesetben ketten könnyebben megsérültek. Vasárnapra virradóéjjel is összeütközött két villamos Budapesten, mindkettő kocsiszínbe tartottak 9. kerületi Könyves Kálmán körúton. Az egyik jármű vezetője könnyebb sérülést szenvedett.
0: Az időjárásról.
1: Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Marad a kellemes nyári idő. 100 000 forint iskola kezdési támogatást kapnak a nehéz sorsú családok. Ismét villamosok ütköztek a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megszavazta a parlament az iskola kezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskola kezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Megalakult a kórházban rekedt kisgyermekek helyzetének rendezésére létrehozott szakmai testület, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca legutóbbi vizsgálatának idején mintegy 320 gyermek tartózkodott kórházban, közülük 256-an egészségügyi indok nélkül, mert nem sikerült megfelelő gondozási helyet találni számukra. A minisztérium gyermekenként tekinti át, hogyan biztosítható mielőbb a biztonságos, lehetőleg családi környezet. Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz. A párt illegitimnek nevezte az új politikai rendszert, amely szerintük az alaptörvény megsértésével jött létre, és a hatalom kizárólagos birtoklását szolgálja. Közölték, nem vesznek részt az elmozdított tisztségviselők utódainak megválasztásában, és minden békés eszközzel fellépnek a kormány intézkedéseivel szemben. A Fidesz szerint küldetésük a demokratikus jogállam helyreállítása, és ennek érdekében nyilván tartják a szerintük elkövetett jogsértéseket is. Megkezdődött a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor a székelyföldi Tustádfürdőn. Az eseménysorozat 40 rendezvény helyszínen több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál, amelyekről az internetes honlapon vagy a tusványos mobil alkalmazáson tájékozódhatnak a résztvevők. Szombaton Orbán Viktor a Fidesz elnöke tart előadást. Új szervezet alakult a balatoni turizmus támogatásáért. A B4 Szövetség 4 turisztikai régióra osztaná a Balaton térségét. A jelenlegi tagjai Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros, az elnök Naszádos Péter hévízi polgármester. A szervezet célja, hogy a Balaton jogilag is önálló régióvá váljon, és így több támogatáshoz jusson. Összeütközött két villamos Budapest második kerületében a Hűvösvölgyi úton. Az első hírek szerint a balesetben ketten könnyebben megsérültek. Vasárnapra virradóéjjel is összeütközött két villamos Budapesten, mindkettő kocsiszínbe tartottak 9. kerületi Könyves Kálmán körúton. Az egyik jármű vezetője könnyebb sérülést szenvedett.
0: Az időjárásról.
1: Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Degenerált Show-ban.
1: Marad a kellemes nyári idő. 100 000 forint iskolakezdési támogatást kapnak a nehéz sorsú családok. Ismét villamosok ütköztek a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskolakezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Megalakult a kórházban rekedt kisgyermekek helyzetének rendezésére létrehozott szakmai testület, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca legutóbbi vizsgálatának idején mintegy 320 gyermek tartózkodott kórházban, közülük 256-an egészségügyi indok nélkül, mert nem sikerült megfelelő gondozási helyet találni számukra. A minisztérium gyermekenként tekinti át, hogyan biztosítható mielőbb a biztonságos, lehetőleg családi környezet. Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz. A párt illegitimnek nevezte az új politikai rendszert, amely szerintük az alaptörvény megsértésével jött létre, és a hatalom kizárólagos birtoklását szolgálja. Közölték, nem vesznek részt az elmozdított tisztségviselők utódainak megválasztásában, és minden békés eszközzel fellépnek a kormány intézkedéseivel szemben. A Fidesz szerint küldetésük a demokratikus jogállam helyreállítása, és ennek érdekében nyilván tartják a szerintük elkövetett jogsértéseket is. Megkezdődött a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor a székelyföldi Tustádfürdőn. Az eseménysorozat 40 rendezvényhelyszínen több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál, amelyekről az internetes honlapon vagy a tusványos mobil alkalmazáson tájékozódhatnak a résztvevők. Szombaton Orbán Viktor a Fidesz elnöke tart előadást. Új szervezet alakult a balatoni turizmus támogatásáért. A B4 Szövetség 4 turisztikai régióra osztaná a Balaton térségét. A jelenlegi tagjai Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros, az elnök Naszádos Péter hévízi polgármester. A szervezet célja, hogy a Balaton jogilag is önálló régióvá váljon, és így több támogatáshoz jusson. Összeütközött két villamos Budapest második kerületében a Hűvösvölgyi úton. Az első hírek szerint a balesetben ketten könnyebben megsérültek. Vasárnapra virradó éjjel is összeütközött két villamos Budapesten, mindkettő kocsiszínbe tartottak 9. kerületi Könyves Kálmán körúton. Az egyik jármű vezetője könnyebb sérülést szenvedett.
0: Az időjárásról.
1: Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd, Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Degli Rádióban.
1: Marad a kellemes nyári idő. 100 000 forint iskolakezdési támogatást kapnak a nehéz sorsú családok. Ismét villamosok ütköztek a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskolakezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Megalakult a kórházban rekedt kisgyermekek helyzetének rendezésére létrehozott szakmai testület, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca legutóbbi vizsgálatának idején mintegy 320 gyermek tartózkodott kórházban, közülük 256-an egészségügyi indok nélkül, mert nem sikerült megfelelő gondozási helyet találni számukra. A minisztérium gyermekenként tekinti át, hogyan biztosítható mielőbb a biztonságos, lehetőleg családi környezet. Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz. A párt illegitimnek nevezte az új politikai rendszert, amely szerintük az alaptörvény megsértésével jött létre, és a hatalom kizárólagos birtoklását szolgálja. Közölték, nem vesznek részt az elmozdított tisztségviselők utódainak megválasztásában, és minden békés eszközzel fellépnek a kormány intézkedéseivel szemben. A Fidesz szerint küldetésük a demokratikus jogállam helyreállítása, és ennek érdekében nyilván tartják a szerintük elkövetett jogsértéseket is. Megkezdődött a 35. bálványosi nyári szabad egyetemés diáktábor a székelyföldi Tusnádfürdőn. Az eseménysorozat 40 rendezvény helyszínen több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál, amelyekről az internetes honlapon vagy a tusványos mobil alkalmazáson tájékozódhatnak a résztvevők. Szombaton Orbán Viktor a Fidesz elnöke tart előadást. Új szervezet alakult a balatoni turizmus támogatásáért. A B4 Szövetség 4 turisztikai régióra osztaná a Balaton térségét. A jelenlegi tagjai Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros, az elnök Naszádos Péter hévízi polgármester. A szervezet célja, hogy a Balaton jogilag is önálló régióvá váljon, és így több támogatáshoz jusson. Összeütközött két villamos Budapest második kerületében a Hűvösvölgyi úton. Az első hírek szerint a balesetben ketten könnyebben megsérültek. Vasárnapra virradóéjjel is összeütközött két villamos Budapesten, mindkettő kocsiszínbe tartottak 9. kerületi Könyves Kálmán körúton. Az egyik jármű vezetője könnyebb sérülést szenvedett.
0: Az időjárásról.
1: Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

0: Klubrádió.
1: Hát te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem már, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Marad a kellemes nyári idő. 100 000 forint iskolakezdési támogatást kapnak a nehéz sorsú családok. Ismét villamosok ütköztek a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatást.